0: és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és ködfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: ebből itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

műveget. Biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jól, ha az imádott szempár nem mosolyog.

0: kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható. A szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Vörös Nándi hangját hallják, mert ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-től. Nem azt mondom, hogy az én hangom Ceglét hangja, de a műsor címe ez. Úgyhogy remélem, hogy ahogy eddig is, most is válaszolnak az általam feltett kérdésre, ezt majd megtehetik a 0635 92-t 92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy a facebook.com/cegledradio oldalon is írhatnak nekünk, és hogy miért Ceglét hangja, most azért, mert én kérdezek, és a ceglédiek és a környékbeliek pedig válaszolnak. Remélhetőleg, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megteszik. A mai kérdésünk, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Tehát olyan dolgokat keresünk, ami talán sokaknak felesleges kiadás. Volt már egy hasonló adásunk, hogyha visszagondolnak, nem is olyan régen, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amiből lehetne akár olcsóbb alternatívát találni, de mégis megveszik a minőségi terméket, mert ehhez a minőséghez szoktak, és inkább többet költenek rá. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami Önök szerint teljesen felesleges dolog, és mégis fizetnek érte az emberek, és hogy belemerüljünk a témába egy kicsit, készültem most is statisztikával. A felesleges kiadások csökkentése a leggyorsabb módja a megtakarítások növelésének. A leggyakoribb pénzkidobások közé tartoznak az impulzus vásárlások, az élvezeti cikkek, valamint a kihasználatlan előfizetések, a kávézóban vásárolt kávé vagy a túlárazott kényelmi szolgáltatások. Ezek egészen pontosan. Az impulzus vásárlások az alapos tervezés nélküli, hirtelen jött vásárlások, amit mondjuk a reklámok vagy a marketing tud elérni nálunk, és hát gyakorlatilag könnyen belecsúszunk ebbe a csapdába. Élvezeti cikkek, ilyenek az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok, és néhány cukrosüdítő és társaik is. Előfizetések, streaming szolgáltatások, amikből gyakorlatilag, hogyha egynél több van, az ember már nem tudja megnézni, nincs annyi ideje. Vagy az edzőtermi tagság, amiket fel sem használ az ember. Étel és ital vásárlás, kávézóban vásárolt kávé, gyorséttermi ebéd, házhoz szállítás, ezek inkább legyenek olyan dolgok, legalábbis itt a szakértők javaslata szerint, amit egyszer-egyszer megteszünk, tehát beülünk kávézni valami ismerőssel, vagy egy hónapban egyszer gyorsétteremben ebédelünk, de azért ne legyen rendszeres. Itt vannak még a márka termékek, drágább márkák választása, amikor az olcsóbb is ugyanolyan jó, illetve a feleslegesen magas díjak, mint a korlátlan mobilcsomag, miközben alacsonyabb is elég lehetne, nyilván persze ez munkafüggő vagy személyiségfüggő is, de át lehetne ezt gondolni, és néhány tip a megtakarításokhoz. Első a tervezés, készítsen bevásárló listát és tartsa is be. 2. Tudatos döntés, várjon 24 órát egy nagyobb vásárlás előtt, ez alatt át lehet gondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra. Otthoni készítés, főzzön otthon, vagy csinálja meg előre a kávéját, és akkor később nem kell ezekre már költeni, bár azért tegyük hozzá, hogy otthon sem annyira olcsó főzni, de meg lehet oldani mindenképpen olcsóbban, mint hogyha minden nap rendelünk, és még szállítási költség is van. Illetve a felülvizsgálat, ellenőrizze előfizetéseit, és mondja le azt, ami felesleges, nem használja, vagy úgy sincs értelme, úgyhogy ilyen szempontból is lehetünk tudatosak. Nos, ezeket a tanácsokat adtam, és most lássuk a zenék után legalábbis, hogy mi az, ami Önök szerint értelmetlen, az emberek pénzt adnak rá, de nem értik, hogy miért. 0635 92 95-ös, ez tehát a Cegléd hangja mai témája.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Edit az első üzenet küldünk, aki a 0635-92-92-re SMS-ben válaszolt: műköröm, műanyag poharas, megy leves, készkaják, műszempilla, reggelig lehetne sorolni, mennyi pénzt kidobunk feleslegesen. Hát ez nézőpont kérdése. A műköröm szerintem olyan, hogy valakit azt tesz boldoggá, akkor kölcsön csak rá, bár nem tudom, gondolom ott is határa csillagos ég. A műanyag poharas, megy leves. Megmondom őszintén, hogy néha-néha, bár talán én szilvalevest tettem legutóbb, néha-néha én azt érzem, hogy meleg van, és meglátok egy ilyet, otthon majd kicsit behűtve jól elfogyasztom, néha nekem ez ilyen guilty pleasure, bűnös szenvedély, és néha szoktam venni egy ilyet, hogyha megkívánom. A készkaják nézőpont kérdése, valakinek nincs lehetősége főzni, vagy nem tud, akkor valamilyen szinten rá van erre szorulva, nem megvédeni akarom, műszempillám pedig soha nem volt, úgyhogy azt végül is ide tudom sorolni. Hasonlót ír nekünk Vicus, aki műköröm, műhaj, műmel, műszempilla, tehát a mű dolgokban nem hisz, és egyébként én is azért inkább a természetesség híve vagyok, főleg egy mell esetében, de azért a műköröm, műhaj, sokszor valaki így érzi magát szebbnek, persze ilyenkor el kell gondolkodni, hogy nem lenne érdemesebb mondjuk egy terapeutára költeni a pénzt, aki lehet, hogy kihozna ebből az állapotból, és hosszú távon jól érezni magát az ember a bőrében, persze ez most csak okoskodás a részemről, az vegye csak komolyan, aki úgy érzi, hogy igazam lehet. László azt írja, hogy TikTok live-okra küldözgetnek pénzeket sokan. Igen, tulajdonképpen ma már ez egy támogatási forma a YouTube-on, a Facebookon is talán, ebben nem vagyok biztos, de TikTokon mindenképpen, hogy azért, mert valaki készít egy live-ot, lehet neki küldeni pénzt. Ezek tényleg lehet, hogy felesleges kiadások, ezt nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán mondjuk egy fiatalnak megvan-e az a pénze, vagy hát a szülőnek a pénze, hogy csak ilyenekre küldözgessen pénzt, nem lenne jobb valami másra költeni. Roberttel nagyon tudok menni, ő azt írja nekünk, hogy bubimentes víz. Senkinek nem akarom elvenni persze a piaci monopol helyzetét, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy az a víz, ami a csapból is kapható, mert még buborék sincs benne, azért én tényleg nem fizetek szívesen. Nem azt mondom, hogy egyszer-egyszer nincs nálam egy palack ásványvíz, ami nagyon jól tud jönni egy kiránduláskor, vagy ilyesmi, bár azt is előre föl lehet tölteni, bár egy idő után elfogyhat. De tényleg, ha még buborék sincs benne, akkor nem pontosan tudom. Nyilván vannak helyzetek, valakinek nem ízlik a városának a víze, bár szerintem Cegléden tök finom víz van. Úgyhogy igen, ezt én is így érzem. És nézzük meg még Orsolya üzenetét, azt írja, hogy Balaton, illetve a természetes vizeinkhez való strandolási lejutás. Tudom és vágom, hogy körbe lett betonozva, talán azt is, hogy tisztán tartják az emberek után, de ami természetes és nem kiépített, például a Balaton, nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés helyen lehet ingyen megmártózni, és ilyen még a szeretet. Sajnos ma már az az érték, ami drága, és az van majmolva, és az a legjobb, aki ezt megveszi. Tárgyas dolog, de ez van. Végül is értem ezt is, bár szeretetet elvileg nem lehet pénzért venni, de másnak a szeretetét egy termékkel, egy ajándékkal néha megpróbáljuk megvenni, nem a legjobb dolog, de igen, ilyen is van. És a természetes vizek meg hát igen, azért lehet találni szerintem ingyenes strandolási lehetőséget a Balaton környékén is. Minden esetre értem, amit mondasz, és köszönöm szépen. Önnek is van olyan dolog, amit nem ért, hogy emberek miért fizetnek érte? Hát küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, néhány zene múlva folytatjuk.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Rengeteg válaszunk jött már, de hogyha ön is elküldene, akkor a 0635-925-925-re ez megteheti, de e-mailezhet is a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Itt van S. Lászlóné, aki azt írja nekünk, hogy az a rengeteg mi haszna ajándék, amit karácsonykor megvesznek, pedig elég lenne egy kis apróság, például egy süti, amit mi csinálunk. Igen, vagy kézzel készített ajándék, az is nagyon megható tud lenni, de igen, tényleg túlzásokba esünk sokszor, nem csak a kaja, vagy nem csak az ajándékok, hanem a kaja terén is szerintem, tehát lehet, hogy 3-4 fogás helyett, hogyha lenne 2, amit a család nagy része szeret, akkor nem bolondulnának meg a háziasszonyok sem a karácsonyi előkészületekben, meg nem kéne annyit ajándékért rohangálni, szóval lehetne egy kicsit meghittebb az ünnep, hogyha persze sokan ezt csinálják már, az én családomban is azért kezdenek lenyugodni a kedélyek, és van, hogy inkább rendelünk, bár a készkaját azt már többször is hozták itt nekünk, hogy az olyan dolog, amire nem szívesen adnának pénzt. No, de mindegy, a lényeg az, hogy valami optimális egyensúlyt kellene megtalálni, az arany középutat. Gabriella azt írja a kérdésünkre, hogy cigi, jóslás, szilikon dolgok és babysitter. Szerintem a babysitternek megvan a létjogosultsága, hogyha van egy olyan ismerős, akiben megbízunk, tudjuk, hogy tud vigyázni a gyermekre, és a szülőknek néha ki kell kapcsolódni. Szerintem ez alapvető. Nem voltam még szülő, talán hamarosan leszek, de a lényeg az, hogy kell azért a közösen eltöltött idő, és ez bizony nem lehet mindig megoldani, hogyha ott a gyerek. A dohányzásról ezt gondolom én is, illetve a jóslás az egy olyan dolog, hogyha valakinek ez reményt ad, és talál egy hiteles helyet vagy forrást, akkor még azt mondom, hogy rendben van, de én nem járok jóshoz, és igen, azért az esetek nagy részében azt gondolom, hogy ez csak szemfényvesztés. Nóra azt írja nekünk, hogy krumplipüré por. Nem is tudom, hogy vettem-e valaha krumplipüré port, de ezek után most már biztos nem is fogok. Edith is azt írja, hogy a szeretet, azt nem lehet megvenni, és mégis van olyan ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet venni. Ez nagy igazság. Ajándékozni lehet, kedveskedni lehet, de mégsem lehet megvásárolni. Csak vásárlással, termékekkel, ajándékokkal megvenni a szeretetet, azt egészen máshogy kell elérni. Ágnesnek nagyon igaza van, azt írja, hogy tenyésztett macska, kutya. A menhelyek meg csordultik tele vannak. Hát igen, ebben kéne, főleg Magyarországon, ahol rengeteg a házi állat, sokkal több, mint az európai átlag. Itt kéne valahogy ezt tanítani, vagy nem is tudom, de valahogy közelebb hozni az emberekhez, de az biztos, hogy nem tenyésztőtől, vagy még rosszabb esetben szaporítótól venni az állatot, hanem bemenni a menhelyre, megismerkedni velük, és ott kiválasztani egyet, mert az az ősorsukat is javítja, és nem tenyésztik tovább őket, ami meg hát tulajdonképpen a populáció és az egészségük szempontjából sem utolsó. István azt írja, tartalomgyártók, azt soha nem értettem, miért kell vadidegen embereknek utalni. Hát, hogyha olyan a tartalom, hogy úgy érzed, hogy ez számodra adott valamit, akkor szerintem van létjogosultság az utalásnak, de akkor legyen tényleg minőségi tartalom, amiből tanulhat az ember, ami miatt fejlődik. Mert hogyha belegondolunk, a tévéért is fizet az ember, havonta rendszeresen fizet, de mégsem döntheti el, hogy milyen műsort néz. A tartalomgyártóknál legalább ki lehet választani, hogy na, ez a tartalom érdekel, megnézem, és hogyha hálás vagyok érte, akkor a fizetésnek is van létjogosultsága szerintem. De hogy milyen dolgok vannak még, ami érthetetlen, hogy miért fizetnek érte emberek, nos, ez kiderül néhány zene múlva, amikor folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét

Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és van is egy érdekes válaszunk Imrétől. Horgászbot és kellékei. Én is így vagyok vele, én magam sem tudom pontosan, hogy lehet ezekkel napokat eltölteni, de vannak barátaim, akik nagyon-nagyon szeretik, rokonaim is, akik kiülnek, és akkor egész nap ott a tóparton elvannak. Nekem ez túl lassú dolog, olyan van egy évben egyszer, hogy kiülök velük beszélgetni, de én magam nem horgászok, szóval ezt értem, de azt is megértem, hogy valakinek ez megnyugtató, és hogy erre nagyon szeret időt, és akár pénzt is költeni. A nőknél ez a beteges beavatkozás magukon, ezt Péter írta nekünk, hát azért nincs mindenkinél ez, de igen, az tény, hogy sokan átesnek a túlsoló másik oldalára, és túl sok összeget, túl nagy összegeket tudnak erre költeni. Csaba azt írja, egy érdekes vélemény, szerintem mindenki azért fizet, amiért akar. Felnőtt emberek vagyunk, dolgozunk, ha valaki PR-ra költi a pénzét, áldásom rá. Az egy másik kérdés, hogy egy szenvedélybeteg előbb-utóbb elveszíti az állását, és nem lesz pénze arra, hogy ennek a szenvedélynek éljen. Ez is egy jogos vélemény, nem mindenki tehet róla, hogy milyen helyzetben van, én csak ezt ennyit tennék hozzá, de igen, értem a véleményt, és hát igen, azért vagyunk felnőttek, azért érettségiztünk, hogy érettek viselkedjünk az életben, úgyhogy arra költjük, amire akarjuk, csak néha ezek hülyeségek, pont erre keres válaszokat ez a műsor, hogy ön szerint mik azok, amik hülyeségek. Attila szerint például egy 4 milliós óra, hát nekem még az 1 milliós óra is sok lenne. Nem vagyok annyira nagy óra rajongó, de ez nem azt jelenti, hogy mások ne vehetnének meg valamilyen drága órát, de tény, hogy én sem igazán értem, hogy ennyiért miért kell. Nézzük tovább, kedves hallgatók! A Elek azt írja, hogy neki a streaming előfizetések ilyenek, itt felsorolta őket, de most nem akarom megreklámozni mindet, úgyhogy a streaminggel van így. Én is azt gondolom, hogy szerintem ezekből maximum egy elegendő, mert hát tulajdonképpen az már akkora kínálatot ad, hogy igazából nem lehet végignézni. Egy kollégám a másik cégnél azt csinálja, hogy egy 2 hónapig előfizet az egyikre, ott megnéz mindent, amit szeretne, aztán lemondja és előfizet egy másik.

0: másikra, és ott is megnézi azokat, amik azóta összegyűltek, úgyhogy így csinálja, hogy mindig egy van, de azt ki is használja. Ági annyit ért nekünk, hogy ezek a kefe méretű műszempillák, igaza van, némelyik már tényleg túl nagy szerintem is, Ibolya pedig azt, hogy szerencsejáték és kaszinó, az ember úgyis csak veszít. Hát igen, ott azért nagyon ritka az, nem sűrű halljuk, hogy nagyon-nagyon sokat nyertünk rajta, se a lottón, se a tényleg a kaszinózáson, ott mindig a ház nyer, van egy ilyen szólásmondás, és hát szerintem ez tényleg így van, ki vannak ezek találva, hogy nem járjunk jól, de azért nagyon rá lehet függni ezekre a dolgokra. Kedves hallgatók, lesz még egy óránk ezzel a kérdéssel, már hogy azzal, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért, mert hogy a Ceglét hangja a következő órában is folytatódik, és természetesen a zenék és a hírek után már kezdünk is, úgyhogy maradjanak velünk a következő órában is, és ha írnának, megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizett.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hát ez a kérdés, és a 0635-92-95-ös SMS számon válaszolhatnak is. Sokan ezt megtették már, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Elmondom azt is, hogy e-mailezhetnek. Természetesen a kívánság@ceglitradio.hu-ra, ezt sem felejtsük el. No, rengeteg válaszunk van, úgyhogy már megyünk is tovább. Minden évben újabb telefon, ezt Milán küldte nekünk. Szerintem ez tényleg olyan, hogy teljesen fölösleges. Én mondjuk lehet, hogy túlzottan a régi iskola vagyok, akinek szerintem 6-8 éve ugyanaz a készüléke van, most már lassúcska egy kicsit, most már idejét múlt, de mégis szeretem, és én nem szeretek azzal foglalkozni, hogy mindent átrakjak egy új telefonra, úgyhogy nem sokszor volt. Még okostelefonom is szerintem összesen 2 volt. Régóta van okostelefonom, de egy régi készülék, aztán egy újabb készülék, és aztán majd most valamikor már tényleg érik a váltás, de hogy minden évben megvegyem a legújabb típust, az tőlem nagyon távol áll, és szerintem felesleges kiadás. Kínai bóvli, gagyi cuccok, ezt Csaba írja nekünk. Hát, hogy most gondolhatunk egy olyan oldalra, ahol nagyon sokféle termék van, amiről azt gondolja az ember, hogy szüksége van rá, és főleg, hogy a telenyomják akciókkal, akkor nagyon könnyen vásárol erről az oldalról, egy négybetűs oldalról beszélünk, és hát több négybetűs oldal is van, most belegondoltam, de a T-betűsre gondolok. Na, a lényeg az, hogy onnan annyi minden jön, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és aztán soha nem lesz használva, ráadásul tényleg elég gagyi minőségű. Ezt meg tudom érteni, hogy Csaba elküldte nekünk. Elvira a szempilla, szempilla spirál, köröm, meg minden ilyesmi, még sorolhatnám. Igen, ez már visszatérő téma, mondhatjuk ebben az adásban, de igaz, mert hogyha valakinek tényleg nem ad sokat ez, vagy nem is tetszik neki, akkor végképp felesleges kiadás. Akik rajonganak érte, azok nem így gondolják, szerintem. Kincső azt írja, hogy cigaretta és fiatalon ráncfelvarrás, értelmetlen. A feltöltés is ide sorolható szerintem, ezt már csak én teszem hozzá. Szerintem az öregedésnek megvan a maga bája. Nem biztos, hogy mindenkinek jól áll, és értem, hogy valakinek bántja az egóját, de az tény, hogy sokan értelmetlennek tartják. Itt nehéz, mert Zsolt elektromos automárkákat sorol, egy M betűs, egy B betűs, egy A betűs, van elég sok, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, de csak az elektromosnak, vagy ezeknek a márkáknak amúgy sem. Tehát lehet, hogy az van, hogy Zsolt szereti a motornak a hangját, és az elektromossal van csak baja. Szerintem egyébként a túl drága autók is ilyenek, van egy bizonyos komfortszint, ami fölé már nekem nem kell, hogy utazás közben menjek, és a jelenlegi autóm is egy kombi egyébként teljes mértékben kiszolgálja azt. Lehetnének még kényelmesebb dolgok benne, ez igaz, de én így is megvagyok, nem utazok több órás távokat általában, egy-másfél órán belül mindenhova odaérek, ahova szeretnék, azt hiszem. Zsani azt írja, hogy gyerek szeretetét sokan pénzért próbálják megvenni ajándékokkal. Ez teljesen igaz, nem ez a jó módszer, és lehet, hogy inkább figyelni kéne a gyerekre. Alkohol és cigi, ezt Szabóné Éva küldte el nekünk, volt már róla szó, a tipmixről is volt szó valamilyen szinten, ezt pedig Zsoltitól kaptuk, mert ugye hát nagyon kicsi az esély, hogy minden összejön, és hogy a sporthoz annyira értsen az ember, de hát ugye kiszámíthatatlan közben meg, mert egy gyengébb csapat is legyőzhet egy erőset, hiába mások az occok. Ezzel folytatjuk hamarosan, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, 0635 92 92 5-ös.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és természetesen záporoznak a válaszok, ahogy az lenni szokott szerencsére, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635 95 92-ös SMS számon. Azt írja nekünk a kedves hallgató, aki Zsani névre hallgat, hogy a gyerekek szeretete, de most jövök rá, hogy ezt tulajdonképpen beolvastam. Ferenccel megyünk tovább. Műhaj, műmel, műköröm, műszempilla, kacsapi, csapofa. Hát így fogalmazott a kedves hallgató, remélem, hogy belefér. De igen, teljesen igaza van, erről már volt szó korábban, nem megyünk bele jobban. Cigaretta mire jó? Ezt kérdezi Eszti, és hát neki is igaza van. Valaki pénzt fizet az intim együttlétért, ez János véleménye. És hát ebben is van igazság, de azért nem tudjuk pontosan, hogy más emberek milyen helyzetben vannak. Valamiért ez a szolgáltatás létezik, és valamiért igény is van rá, ezért is tud megmaradni. Andrea is azt írja, hogy műszempilla, műköröm, meg minden ilyen bazár. Aztán még egy cigaretta itt Józseftől. Tűzijáték, ezt Rómaió küldte nekünk, és szerintem nagyon igaza van. Főleg szilveszterkor, amikor az állatok amúgy is, hát hogy mondjam, nincsenek jó napjaik, de mindenhonnan látni és mindenhol hallani azt is, hogy egyrészt a tűzjáték durogását is hallani mindenhonnan, meg hallani olyanokat, hogy mennyi sérülés van ilyenkor ebből, és valamiért az emberek mégis újra és újra ráköltenek százezreket, hogy aztán eldurogtassák pár másodperc alatt, és megsérüljenek közben. Szóval én sem értem, miközben az állatok rettegnek, nem támogatom, azt is megértem, aki valamiért szereti, de én például soha nem költenék ilyenre. Azt írja nekünk Andrea viccesen, hogy adó. Hát igen, ebben viszont nincsen választásunk, ezt nem bizonyítjuk el, ez így működik, úgyhogy azt viszont fizetni kell. Szájfeltöltést írja Vivian, miért fizetsz? Azért, hogy nevetségesen néz ki. Egyébként igen, az a hátulütője még ezeknek, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek ezek a műtétek, feltöltések, stb. És akkor meg az ember furán is néz ki, fizetett érte, és lehet, hogy jobb lett volna, ha hozzá sem nyúl. Azt írja nekünk József, ez egy érdekes megközelítés, egy ékszerek és festmények. Szerintem az ékszerek olyan szempontból érthetőek, hogy azért főleg a valódi ékszerek, arany, gyémánt, stb. Az értékálló, és hát díszíti az ember, tehát hogy feldíszíti egy kicsit önmagát az, aki hordja. A festmények pedig, hát nagy kérdés. Én magam szeretem a művészetek minden ágát, a festészetet is, de az tény, hogy valószínűleg otthonra saját célból, hogy nézegessem, nem vennék festményt. Azért el tudok menni egy múzeumba, de saját célra nem tudom, hogy van-e értelme. Úgyhogy igaz végül is, amit ír, de ugyanakkor azt is megértem, akinek annyira megtetszik egy kép, hogy ő a saját falán szeretné látni, ez is érthető. István érdekes megközelítése, aki azt írja, hogy parkolás. Ez jó kérdés, itt azért Cegléden nem kell olyan túl sok helyen fizetni a parkolásért, könnyen találunk olyan helyet is, ahol nem kell, de valahol meg igaz az, hogy a frekventált helyeken az, hogy megállunk az autóval és foglaljuk a helyet, az valahol szerintem elkérhető, hogy milyen városokban és mennyiért parkolhatnak az emberek, azt persze pontosan nem tudom, lehet, hogy néhány helyen túlzásokba esnek, minden esetre érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük, hogy felvetette ezt is nekünk István, hogy milyen dolgokat vetnek végig fel a Cegléd Rádió hallgatói, az hamarosan kiderül, mert még két blogban folytatódik majd a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A Ceglit Hangja mai kérdése a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? 0635 925 925, vagy kívánság@ceglitradio.hu, attól függően, hogy SMS-ben vagy e-mailben szeretnék ezt elküldeni. Zoltán érdekes felvetése a következő: alkoholmentes sör. Ha már veszünk, akkor legyen alkoholos, hiszen az az igazi sör. Miért próbáljuk eljátszani egy üdítővel, hogy a sörre hasonlít, főleg, hogyha az kicsit fölé is van árazva? Én ezzel tudok menni, bár olyan ízesítések jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy nem biztos, hogy üdítőben megtalálnád, de attól az még nem sör. Ez teljesen igaz. Az érzetét talán megadja valakinek, úgy a hatását, hogy fogja a dobozt, és nem tudom, de tényleg jogos. Vajon miért fizetünk alkoholmentes sörért? Hát, amit Joe ír nekünk, az is érdekes: borra való. Sok-sok kérdőjellel. A pincérnek az a dolga, hogy kihozza az ételt. Az orvosnak az a dolga, hogy embereket gyógyítson, stb. Miért fizetünk borra valót? Ez egy érdekes kérdés, és még Barbival annak idején csináltunk is műsort erről, hogy kell-e borra valót adni, mennyit illik, stb. Szerintem egy étteremben azért, hogyha nagyon kedves a kiszolgálás, segítőkész a pincér, akkor mindenképpen illik adni. Vagy egy pizzaházhoz szállításnál, hogyha mondjuk nem csak az van, hogy bedobja a kapun, hanem fölhozza az emeletre a pizzánkat, azért már jár egy kis borravaló, mert azért nem feltétlenül az a feladata, hogy elvigye az ajtóig. De igen, közben a kérdés is jogos, hogy az a dolga a pincérnek, hogy kihozza az ételt. Akkor meg miért? Hiszen ezért kapja a fizetését. Bár én hallottam olyan helyről is, nem is túl távol innen, hogy próbáltak úgy működni, hogy csak a borravalót kapja meg a pincér, és nem kap más fizetést. Na, ilyen helyeken viszont tényleg fontos, hogy kapjon borravalót szegény pincér. Nem tudom, hogy így vannak-e. Minden esetre akkor az adásban, amit említettem az előbb, Barbival arra jutottunk, hogy igenis illik, egy bizonyos százalékot azért illik adni, ezt amúgy a helyek, szórakozó helyek, vagy kocsmák, vagy éttermek is belekalkulálják valamennyire a működésbe, de akkor sem érheti szó a ház elejét, hogyha valaki nem ad. De igen, nagy kérdés, hogy felesleges-e a borra való, vagy nem. Ebben jobban nem menjünk bele. Azt írja nekünk Marianna, hogy szoli, cigi és jóslás. A szoláriumról még nem beszéltünk. Hát igen, az ember azt is megtehetné, hogy akár kifekszik a napra és lebarnul, de sokan ezért főleg a téli időszakban fizetnek. Volt olyan időszak, hogy én is jártam, mostanság már nem igazán fontos, úgyhogy nem. Richard pedig azt írja nekünk, hogy Mirelit nokedli. Na, azt még nem ettem. Ettem már olyan nokedlit, ami így előre van gyártva, de ez csak hűtött volt, nem volt lefagyasztva. És nem is volt olyan rossz, de hogy Mirelit nokedli, amikor hogy is olvasztam ki, azt pontosan nem is tudom elképzelni, azt ki kell sütni, és akkor úgy. Én még nem hallottam ilyenről, de Richard szerint felesleges, úgyhogy higgyünk neki. Hogy mi felesleges még a kedves hallgatók szerint, az utolsó blogból kiderül, ugyanis a kérdésünk: mi az, amiért emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Hamarosan visszatérünk néhány zene után.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

A végéhez közelít a mai adásunk, kedves hallgatók, önök a Ceglét hangját hallhatják, az FM 92-t, pontosabban hallhatják, de hallgatják, ezt akartam mondani, majdnem sikerült is. A lényeg az, hogy zárul a mai műsorunk, az utolsó néhány üzenet még sorra került, de senki ne aggódjon, mert hogyha nem fért bele esetleg az üzenete, akkor a következő alkalommal, mert hogy lesz folytatás a műsornak, biztosan bele fog férni. Nem holnap folytatjuk a műsort, ugyebár a Ceglét hangjánál megszokhatták, hogy minden nap más témával jövünk, de előbb-utóbb visszatér majd ez a téma is, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű volt. A további üzeneteink áram, ezt Mónika írta nekünk, és tulajdonképpen én azt értem, hogy az áramért miért fizetünk, azért az annyira az életünk része ma már, hogy nem is nagyon tudnánk nélküle működni a rádiót is, hogyan hallgatnák a kedves hallgatók, vagy hogy írnának nekünk üzenetet a 0635-92-92-ös SMS számra áram nélkül, vagy ha esetleg úgy érti Mónika, hogy ingyenesnek kéne lennie, azt még talán úgy el tudom fogadni, de közben valahol valamilyen cégek meg ebből élnek, úgyhogy ezt értem. Levente azt írja, hogy alkohol, cigi, műszempilla. Igen, a cigi az visszatérő, ahogy Marian is ezt írja, cigi, büdös dezodor, kacsacsőr, arcfeltöltés, gyerekeknek festett haj, smink. A gyerekeknek tényleg nem értem, miért festik a haját. Nem tudom, ha egy nagyobb, egy tinédzser, akkor talán esetleg, bár nekem is volt fiatalkoromban festve a hajam, még az emós korszakomban volt egy ilyen, nagyon-nagyon régen. A büdös dezodor, hát ugye most ezt úgy érti Marian, hogy minden dezodor az, tehát kár magunkra illatot fújni, vagy bármilyen dezodort, vagy szagot. Azt nem tudom, ez nem derül ki, de minden esetre ezt írta, és köszönjük szépen. Aztán itt van a plasztikai műtét, amit Tamás küldött nekünk, és hát ezzel is több helyen egyet tudok érteni, de erről is korábban volt szó a műsorban. És akkor nézzük a legvégére egy jó hosszú üzenet. Szilikon száj, mell, fenék, botox, szürke falfesték, túlárazott ruhák, olyan autó, ami nem fogyaszt jól, repjegy, sok feladott fogyásszal, tudatmódosítószerek, több vállalkozás vásárlása, mint amennyi rendelkezésre áll, drágább telefon, divat, sorolhatnám. Ezzel szemben másnak nyilván az én dolgaim is ilyenek, elektromos cigihez likvid, 20. társasjáték, nem számolom hányadik tornacipő, ha minden egyforma lenne, az nem lenne túl jó. És ez akár lehet is a műsorunk végkövetkeztetése, köszönjük szépen az üzenetet, mert hogy igen, lehet, hogy amiket te veszel meg, az másnak tűnik olyan felesleges dolognak, amire nem költene pénzt. De hát így működünk, és pont ezért érdekes ez a műsor, és pont ezért lesz folytatása is hamarosan. Remélem, hogy

0: Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Utána azon a Bruno Mars I Just Might című 2026-os közös ismerősét játszom. Tartsanak vele még egyszer mindenkinek, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Szigorítják a gyermekvédelmi törvényeket, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Ma is napos, száraz idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben, szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A többi között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazatbér rendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyerekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Beleegyezett abba Ukrajna és Oroszország, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások Harkiv megyében, hárman Dnipropetrovszk régióban ketten megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Szarvason, Csaba csűdön és Békés-Szentandráson is helyreállt a vízszolgáltatás, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet arra ugyanakkor, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
3: Az időjárásról.
7: Napos idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok valószínű.
3: egy újabb óra a Cegléd Rádió.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Kérem szépen, szeptember 15-e kedd van. A jó reggelt Ceglédben, ezzel a nappal is foglalkozunk majd egy kicsit később. Na meg persze játszom a dalokat, a ceglédiek kedvenceit, jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés is. Ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütési lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, mindjárt visszatérek a kiváló közös ismerősökkel. Előtt azonban itt a Jó reggelt Ceglédben már is jönnek a legfrissebb információk. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Szigorítják a gyermekvédelmi törvényeket, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Ma is napos, száraz idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben, szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaérésektől. A többi között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazatbér rendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyerekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Beleegyezett abba Ukrajna és Oroszország, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovszk régióban 2-en megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Szarvason, Csaba csődön és Békés-Szentandráson is helyreállt a vízszolgáltatás, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet arra ugyanakkor, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most meg folytatjuk azonnal a dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd! If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtár

0: és az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggel műszak második 60 perce. A hírek után azonnal Alex Warren énekli a Fever Dream című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
7: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Új közbeszerzést írnak ki a budavári palota újjáépítésére. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lesz eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfa tartalma. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25 000 forint névértékű ezüst és az 5 000 forint névértékű rézötvözetű érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján pedig a külső homlokzat látható. Az emlékérmet Tóth Zoltán tervezte. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON Sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével.
3: Az időjárásról.
9: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc dalaival, itt a 92-tön, nem sokára pedig visszatérek és lapszemlézek. Maradjanak velem ezért is!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön, kedves hallgatók. A borsonline.hu felületről ajánlok most olvasnivalót. A szuper nem énekeseként és népszerű zenészként évtizedeken keresztül élte a rockstárok bulizós életét. Amikor azonban a Sztárban Sztár zsűri tag Pap Szabi édesapa lett, beúszta a kéziféket, hogy minél több minőségi időt tudjon tölteni családjával. A sztárapuka őszintén megnyílt. Hol van már az a parti arc, aki Pap Szabi volt a család alapítás előtt? A Sztárban Sztár idéze szerint valahol ugyan még él benne a bulizós énje, de már nem érez késztetést arra, hogy a haverokkal bevegye a budapesti éjszakát. Az énekes 10 éve döntött úgy, hogy változásra van szüksége. Pap Szabi felesége a férje elmondása szerint végtelenül türelmes, több mint 20 éve vannak együtt, két gyermeküket pedig nagy harmóniában nevelik. A Sztárban Sztár ítésze azt nyilatkozta, biztos vagyok benne, hogy sokan meglepődtek, amikor azt látták, ki tudok lépni abból az életmódból, amiben hosszú évekig éltem, mesélte az egyik magazinnak Pap Szabi, aki visszatérő zsűritag a műsorban. Szerettem azt a bohém világot, nem hiányozhattam egy partiról sem, ment a nagyüzemi rock and roll, minden kellékével együtt hajnalig dorbézoltunk, aztán másnap délután kezdődött az élet. Jó volt, elég volt, szoktam viccesen mondani, hogy azokból az évekből kiestek emlékek. Rájöttem, hogy lehet másképpen is élni, ha például nem hajnalban fekszik le az ember, sokkal attraktívabb tud lenni másnap. Persze nem bánok semmit, de amikor apa lettem, változtattam azon, ahogy élek. Nem csak a nagyüzemi rock and rollból szálltam ki, de tudatosabban ezem, és a sport is része lett az életemnek. Idén 50 éves lettem, de sokkal jobb formában vagyok, mint 30 éves koromban. A népszerű zenész szerint, aki meg a sztármester is volt korábban, a felesége Eszter az, aki mindig jó úton tartja. A gyermekénem persze megmaradt, ugyanúgy szeretek poénkodni, hülyéskedni, de a gyermeknevelés sosem vettem félváról. Azért is váltottam életmódot, mert szeretném őket látni felnőni, szeretnék jó apa lenni és jó értékrendet átadni nekik. A lányom Natasa 13, a fiam Viktor 11 éve, szóval egy gyönyörű szép család lettünk, vagyunk és növünk tovább. Vallott tehát Pap Szabi. A borsonline.hu felület vele is foglalkozik, még ennél is részletesebben.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. Ma Marco Rossi keretet hirdet, kapusposzton alig ha van vita. Az ismét Blackburnben és ismét hadrafogható Tóth Balázs helye megkérdőjelezhetetlen. Dibusz Dénes kisebb sérülés miatt nem kap behívót, Pécsi Ármin véd, Jakabasvili Áron nem, Gulácsi és Szappanos elbúcsúzott aktív kapusaink közül, még Demjén Patrik volt már kerettag, körkép kapusfronton, a sportoldalon. Korbu Máriusz nem teherként, hanem lehetőségként gondol a Celtic elleni Európa Liga rajtra. Az alapszakasz csütörtökön Glasgow-ban kezdő Ferencváros középpályása Borbola Bencének beszélt az esélyekről és a várakozásokról. Kásás Zoltán 80. Mindenki szereti, ő pedig mindent szeret, ami vízilabda. Olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnokunkkal nem mellesleg, a háromszoros olimpiai bajnok Tamás édesapjával, Szelecki Róbert és Krasznai Bence készített születésnapi beszélgetést, melyben Kemény Dénes, Gerendás György és az ifjabb Kásás is beszél az ünnepeltről. És még Zete Eto'o lesz a Magyar Kupában, Pierre-Emerick Aubameyang 37 éven sem tud leállni a góllövéssel, Golovin Vladimir az Európa Kupa 4-es döntői előtt, Forma 1-es spanyol nagydíj után káprázatosra sikerült a budapesti atlétikai világdöntő. No hát ezekkel a témákkal is foglalkozik a nemzeti sport.hu oldal, és persze ezzel együtt az újságformátum is.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

0: Kedves hallgatók, folytatjuk azonnal a reklámok után a friss infókkal, utána visszatérek a közös ismerősökkel, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
7: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Új közbeszerzést írnak ki a budavári palota újjáépítésére. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lesz eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést írt ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt egy számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25.000 forint névértékű ezüst és az 5.000 forint névértékű rézötvezető érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján pedig a külső homlokzat látható. Az emlékérmet Tóth Zoltán tervezte. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON Sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével.
2: Az időjárásról.
7: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről.
8: Lendületes, változatos zenék,
2: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Most folytatjuk a jó reggelt szegnédet, kedves hallgatók, mégpedig dallal, jön Avicii a The Nights-szal, aztán pedig én vissza a programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén több felé élénk lesz, hajnalban pára, kötfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: Már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc, kedves hallgatók. A csodálatos Olivia Dean énekel majd a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte, a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak két héten belül kell elhagynia a palota ászszárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt egy számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Duna parton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
3: Az időjárásról.
7: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggel ceglédet azonnal folytatjuk a ceglédéje kedvenc alaival, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem ezért is!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel a Cegléd Rádióban. Keverd újra a kártyákat, ez a mai nap, ezért gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, ma ha nem figyelsz oda, annyira belevetheted magadat a munkádba, hogy észre sem veszed majd, hogy már a saját határaidat feszegeted. Esetleg olyan türelmetlenné válsz a környezeteddel, hogy azután már amiatt lesz bűntudatod. Vállalj fel csak annyit ma, amit egy laza csukló gyakorlattal teljesíteni tudsz, azután törődj inkább a pihenéssel, és töltsd az időt a szeretteiddel. Bika, ma úgy érezheted, hogy körülötted mindenki csak akadályoz abban, hogy haladni tudja terveiddel, és mintha csak egy behúzott kézifékes autóval próbálnál haladni előre. Lehet, hogy le kellene állnod egy időre, eltakarítani, ami az utadban áll, és kiengedni azt a féket, majd úgy folytatni a munkát. Ikrek, ha úgy érzed, nem kapsz megfelelő figyelmet, akkor igyekezz változtatni a hozzáállásodon, és ne csak a negatív dolgaidat hozd előtérbe, ha valakivel beszélgetsz. Tele van az életed vidám és érdekes dolgokkal. Legyenek ezek a témák, ha valakivel kapcsolatba kerülsz, és meglátod, hogy le sem tudod majd vakarni az embereket magadról. Rák! Talán ma kissé szomorkásabban indul a hangulatod, de ennek ellenére ügyelj arra, hogy ne a negatív dolgokkal bombázd a környezeted. Igyekezz pozitívabb hangulatot árasztani, és kevésbé terhelni a szeretteidet a bajokkal. Rengeteg jó dolog van az életedben. Beszélj bátran azokról is, ettől te is jobb kedvre derülsz majd. Oroszlán, ma valami új és érdekes dolog kerül a látókörödbe, de talán nem érzel magadban elegendő erőt ahhoz, hogy tegyél is azért, hogy közelebb kerülj hozzá. Pedig, ha változást akarsz, akkor nem nagyon tehetsz mást. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból, és kockáztatnod kell. Valamit valamiért. Szűz. Ma lehet, hogy kicsi magányosnak és elszigeteltnek érzed magad, mivel egy olyan téma foglalkoztat, melyet épp senkivel sem tudsz megbeszélni, vagy senkinek sem akarsz elmondani. Pedig ha így van, neked kell egyedül megoldást találnod erre az ügyre, amely talán egészségügyi, vagy személyes jellegű kérdéseket vet fel. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
6: Igen, pontosabban a gírosz pont.
5: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
10: Folytatjuk azonnal a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha valami nem úgy sikerült most, ahogyan szeretted volna, vagy meghiúsult egy terved, ne ess az önsajnálat csapdájába, és ne kezd mindent és mindenkit okolni mindezért. Van olyan, hogy egy ideig nem jó lapokat oszt nekünk az univerzum, de ilyenkor fel kell állni, újra keverni a kártyákat, és átvenni tőle az osztás jogát. Vedd a kezedbe a sorsodat, te magad. Skorpió, ma talán félénkségből nem tudod elmondani valakinek, mit érzel, nem tudod kifejezni, mit gondolsz róla. Ha viszont elmaradnak a szavak és a gesztusok, sohasem tudod meg, mi lett volna a reakció, és így szegényebb lehetsz néhány, vagy éppen jó sok boldog pillanattal. Kalandra fel, gyűjts bátorságot, és lépj még ma! Nyilas! Ma kissé szomorú hangulatban telik a napot, hiszen talán véget ért egy kellemes időszak az életedben, te pedig nehezen tudod elengedni az ehhez kapcsolódó kellemes érzéseket. Nem is kell, legyenek ezek kellemes emlékek, de a gondolataid most már járjanak főleg az előtted álló jövőn. Ott is sok érdekes dolog vár, amely hidd el, legalább annyi örömet okozhat, vagy hozhat, mint a mögötted álló periódus. Bak! Ha nincs jó kedved, vagy nyomasz valami, nem kell úgy tenned, mintha minden rendben volna. Ha kérdezik, mi a bajod, elmondhatod annak, akire tartozik, vagy akinek része van ebben. Ha pedig úgy érzed, hogy nem szeretnél most embereket látni, igyekezz úgy szervezni a napot, hogy minél többet legyél egyedül. Vízöntő. Fontos, hogy egyensúlyt tarts a saját érdeked és a mások elképzelései között, mert mostanában talán egyre többször rendeled alá a saját igényeidet a másokénak feleslegesen. Ideje egy kicsit többet törődnöd önmagaddal, és kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, vagy mit szeretnének. Legyen például a mai nap teljesen a tiéd. És végül halak. Ha körülnézel, az élet a környezetedben olyan, mint egy szappanopera, és ez, ha jól állsz hozzá, nagyon szórakoztató tud lenni. Akkor például, amikor azt látod, hogy egyes emberek hogyan képesek a legapróbb dolgokkal is nehezíteni a saját életüket. Na de elgondolkodtál azon, hogy néha te életed is ilyen lehet mások szemében? Ma például lesz egy szituáció, amit érdemes elrejtened a kíváncsi szemek elől. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: arra szárnya.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
1: Jó reggel! Jó reggel!

0: A friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédet, aztán meg majd a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászszárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Duna parton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sávtelkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után azonnal folytatjuk dalokkal, nem sokára programajánló is jön, és szólok az időjárásról. Maradjanak velem, jó rádiózást még egyszer mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió 92.5.

0: mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz, hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti, délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ez a felvétel szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe őszi idő lesz ma is sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagyon nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Sumer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, hogy a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat pedig januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Folytatja ma a munkáját az országgyűlés. A képviselők új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Benzinkutakat és raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke. Egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén egy tó közelében zuhant le. Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává. Magyarországon az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében.
3: Az időjárásról.
8: Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. Maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Változatos és friss!

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t. Ön, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor. Cegléd Rádió
1: 92-t. Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliával beszélgetek most is itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
1: No, hát nézzük csak, hogy miről beszélünk. Egy programról fogunk beszélni, ami jövő kedden lesz, de nem árt most már erre fölkészülni, eleve fejben, meg amúgy is. Ez pedig nem más, mint az autómentes nap. Szeptember 22-én kedden lesz ez tehát, és erről fogunk elsősorban beszélgetni. Hát nem is tudom, ez már hanyadik ilyen autómentes nap. Jó pár éves hagyománya van már.
2: Igen, ez már jó pár éve hagyomány. Nekem ez az első alkalom, úgyhogy...
1: Na, akkor neked igen, ez ilyen szempontból is igen, érdekes
2: igen,
1: lesz.
2: Igen. Úgyhogy ez az első, amikor csak én veszek részt benne. Ugye eddig segítőként voltam jelen, ugye Sós Zsanival.
1: Igen.
2: Neki segítettem ebbe, és őnek nagyon-nagyon sok munkája van, vagy volt ebben.
1: És most látom tőle.
2: Igen, és most látom igazából, ugye, hogy Zsaninak mennyi munkája volt. Igazából, hát ahogy a nevébe is benne van, ez az autómentes nap arról szól, hogy odafigyelj, figyeljünk a környezetünkre igazából.
1: Bizony.
2: Ugye ez az egész ilyen biztonság hete program, autómentes nap, ez most szeptember 22-én lesz, ugye minden év szeptember 22-én szoktuk megtartani, de például a rendőrségnél van egy ilyen, hogy biztonság hete program, ez a 14-től 22-ig tart igazából, és arra, hogy odafigyelni a környezetünkre, a biztonság hete program keretében odafigyelni arra, hogy hogy közlekedünk.
1: Bizony, igen.
2: Az autókkal, a kerékpárokkal, mindenféle járművel, viszont itt ugye az autómentes napnak az a lényege, hogy autómentesen közlekedjünk.
1: Igen.
2: Ahogyan ezt mindenki érti, igazából ugye reggel lesz egy olyan, hogy regisztrálhatnak az iskoláknak a tanulói, szülői úgy, hogy vagy kerékpárral, vagy esetleg lábbal hajtható rollerrel érkeznek, szóval nem elektromos rollerrel.
1: Gyalogosok?
2: Gyalogosokat ugyanúgy regisztráljuk, mert ugye az is autómentes nap, de úgy autómentes legyen, hogy nem az, hogy leáll a parkolóba és elgyalogol oda.
1: Ja,
2: szóval,
1: persze,
2: mert
1: persze.
2: Már amúgy láttunk ilyet, emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt vagy olyan volt, hogy megálltak az autóval, kivették a csomagtartóból a rollereket, és akkor odahajtottak a rollerekkel. Szóval
1: ügyes.
2: Ez nem így működik.
1: Igen.
2: És ugye az a lényeg, hogy reggel 6-tól 8 óráig van a sportcsarnoknál, és 6 órától 8 óráig pedig a Szabadság téren leszünk ismételten, mint minden évben. Akkor lesz majd mindenkinek egy-egy kis úgymond ajándék, mert reggelit fognak ismételten kapni, és
1: ez is egy hagyomány már.
2: Köszönjük szépen, hogy Kőházi Ádám ezt így megszervezi, és ugye, ha jól tudom, akkor ugye most is ugye nagyon-nagyon sokan segítenek, és,
1: nem kevesen,
2: és adományoznak. Ugye majd megint lehet majd választani, mert ha jól tudom, akkor úgy néz ki, hogy lesz szendvics, ugye, ahogy szokott lenni, lesz szendvics, lesz egy alma, meg egy üdítő, valamelyik közül lehet választani. Szóval nem egyszer a hármat, hanem valamelyiket, amelyiket szeretné, választhat majd, aki regisztrál, de nem csak ebből áll, ugye?
1: Abszolút nem, itt egy komoly rendezvény.
2: Ez egy komoly rendezvény lesz, mert most már egyre bővülnek a programok, ugye 10 órától, pedig 13 óráig lesz egy olyan, amilyen mindenféle, kint lesznek a mentősök, a katasztrófa véden füstsátorra, mi is kimegyünk, jönnek Budapestről ugye a baleset megelőzési csoport, a Pest megyei kollégák, ugye lesz ott, ha jól tudom, egy biztosító cég is, ugye, aki segít ugye az embereknek így eligazodni, akkor
1: fontos bizony, igen.
2: Ugye, amit lebeszéltem a mentős kollégákkal, hogy úgy jönnek ki, hogy például, mivel itt nagyon sok gyerek lesz, ugye az iskolából fognak legtöbben kijönni a gyermekek, ugye az lesz, hogy például a mentősöknél majd besegítenek abba például, hogy megtanítani egy újraélesztés, hogy mire kell odafigyelni, egy stabil oldalfekvés, ha már
1: például.
2: Egy kisebb gyereknek is látja, hogy például rosszul lesz egy társa, tudja azt, hogy kell stabil oldalfekvésbe tenni.
1: Igen.
2: Egy
1: mi alap, a hasznos az?
2: Alapismereteket ugye az újraélesztésről, ugye a füstsátor, ugye katasztrófa védelem, ugye ott is majd szépen kíváncsi leszek rá majd. Ugye nálunk lesz majd kerékpárregisztráció, úgyhogy oda is várunk mindenkit, lesz majd kerékpáros akadálypálya, valamint lesz majd megint ittas szemüveg, kábítószeres szemüveg, és akkor ebből is megint csinálunk egy jó kis pályát. Ez nem volt még, nem tudom, hogy tavaly volt-e már, de most egy kis akadálypályát is majd fel fogunk állítani.
1: És akkor igen népszerűek szoktak lenni.
2: Igen, megcsináltam kresztesztet is, és akkor majd ott okoskodunk, meg majd táblákról, hogy kell közlekedni. Ami szokott ilyenkor lenni, ugye akkor ez ugye a délutáni programba is lesz majd kerékpárregisztráció, valamint ugye ismételten a rendőrség egy 100 000 forintos kerékpárt fog kisorsolni, ugye? És itt is szeretném most a Györe kerékpáristálónak megköszönni azt, hogy ők ebben részt vesznek, és ők felajánlották ezt, és 100 000 forint értékben annak az iskolának, aki a legtöbb, úgymond regisztrálója lesz reggel, ugye, ahogy ki tud kerékpárral, vagy gyalogosan, vagy rollerrel érkezni, ugye lábbalhajtós rollerrel érkezni.
1: Csak az számít.
2: Igen, azok között pedig egy 100 000 forint értékű Decathlon utalványt fogunk kisorsolni.
1: Na, tehát már csak ezért is megéri egyébként.
2: Igen. Úgyhogy persze délután még lesz azért másfajta program is, mert majd most lesz egy nagyon jó kis zenés fellépés is. Az Anna Zsófia kis együttes lesz majd, ugye egy ilyen fél órás előadást fognak majd tartani, ugye 6 óra és fél 7 között, de ugyanúgy itt is délután lesz majd ügyességi pálya, itt a szemüveg, ugyanígy a kábítószeres szemüveg is ott lesz, és tényleg az, hogy várunk tényleg nagyon-nagyon mindenkit szeretettel. Hát nem tudom, most izgulok, mert amúgy nagyon-nagyon jó programok lesznek, úgyhogy hát én nagyon várom mind a gyermekeket, mind a felnőtteket, úgyhogy én azt kérem, hogyha valaki ráér, és tényleg ugye ez egy keddi nap, szóval azért munkába mennek az emberek, de ha megoldható, 10 órától 13 óráig is ki lehet nézni, sőt délután is ugye akkor ki is lehet jönni oda, és nagyon jó kis programok lesznek a délután folyamán, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és tényleg nagyon-nagyon köszönöm szépen itt a segítséget mindenkinek, aki ebben részt vesz, mert nagyon nagy munkájuk van benne.
1: Hát kell a segítőkéz.
2: Igen. És
1: hát
2: hogy mindenkit elérjen az, hogy lehet egészségesen is közlekedni, nem mindig gépjárművel.
1: Érdekes ez, mert előző évi tapasztalatok, még Zsani is beszélt erről, hogy egy ideig, nem túl sokáig ugyan, de még néhány napig szinte megfigyelhető volt, hogy egy páron még éltek a lehetőséggel, hogy nem muszáj nekem autóval menni.
2: Igen, ugye? És ez olyan érdekes, hogy az emberek ilyenkor felspanolódnak, hogy ez azért tök jó volt, mert csak friss levegő, el tudtam én hamarabb indulni a gyerekkel is, meg tudtuk oldani, mert most már ugye nagyjából belerázódunk itt a közlekedésbe. Szóval el tudtunk itt indulni, és akkor úgy lesznek majd, hogy menjünk, aztán sajnos általában visszaszokott ez esni, mert alább hagy ez az adrenalin, de hát ha...
1: Az idő is persze azért egyre szigorúbbra fordul, tegyük
2: persze,
1: hozzá.
2: Persze, az időjárás sem mindig kedvez amúgy nekünk, de remélem, és nagyon-nagyon szeretném, de így is gondolkodunk, hogy jó idő lesz, és várunk szeretettel tényleg mindenkit, mert nagyon-nagyon jó programok lesznek, de majd szerintem még erről mesélni fog majd más is itt.
1: Meg majd megbeszéljük a tapasztalatokat
2: majd
1: a következő héten, de most tehát innen nézve a következő héten, szeptember 22-én kedden, már a hajnali óráktól tulajdonképpen indul ez a programsorozat, hogy aki csak teheti, tényleg ne autóval induljon el a munkahelyre meg az iskolába, hanem a már említett módokon kerékpárral, lábbalhajtós rollerrel, vagy esetleg simán a két kis talpán, és akkor már is jogosult ezekre a kis kedvezményekre, és aztán ott lesznek azok a remek kis vetélkedők is a Szabadságtéren.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Autómentes nap, szeptember 22-e, tehát Bálint Bóta Juliának köszönjük szépen, ez volt Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk.
0: Cegléd Rádió, FM 92.5. A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez, este 6 óráig tartsanak velem, jó rádiózás!

0: Sziasztok, a friss információk most jönnek itt a 92-től, aztán a jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe őszi idő lesz ma is sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagyon nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, hogy a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat pedig januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Folytatja ma a munkáját az országgyűlés. A képviselők új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Benzinkutakat és raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke. Egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén egy tó közelében zuhant le. Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává. Magyarországon az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében.
1: Az időjárásról.
2: Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a hú de nagyon későn kellőknek, és további jó rádiószást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg reklámokat követően a dalok, majd én vissza, és programokat ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar

0: Cegléd véget ért. A plusz-minusz kettő kedves hallgatók, mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerő szó majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
12: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
13: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
14: Komoly szakemberhiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a terrorháza múzeum. Napos idő lesz ma záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaérés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Benzinkutakat, raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban. De az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. De írhatják, melyik régi műsort látnák újra szívesen, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba.
13: Az időjárásról.
14: Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Holnap napos idő lesz, majd pénteken lehet ismét eső.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
13: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc muzsikáival. Hamarosan pedig visszatérek és a lapszemlézek. Maradjanak velem ezért is.
0: Ceglédia Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Ceglédi Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu felülettel. Őszintén vallott az elmúlt hónapok nehéz időszakáról Sárközi Ákos felesége, Sárközi Évi. A festőművész számára egy rutinvizsgálat váratlanul komoly fordulatot vett, több vizsgálaton és biopszián is átesett, végül pedig műtétre került sor. A bizonytalansággal és félelemmel teli időszakban férje, a konyhafőnök sztárja és gyermekeik jelentették számára a legnagyobb támaszt. Bár a történtek lelkileg és fizikailag is megviselték, ma már hálás azért, hogy a vizsgálatoknak köszönhetően időben fény derült az elváltozásra, és megtehették a szükséges lépéseket. Amikor az ember azt gondolja, egy szokásos rutinvizsgálatra érkezik, ultrahangra és mammográfiára, még nem is sejti, hogy bármi komolyabb történhet. Amikor az orvos azt mondta, készítsünk még egy mammográfiás felvételt, mert valamiben nem biztos, még nem vette igazán komolyan a dolgot. Azt gondolta, biztosan csak nem sikerült megfelelően az első felvétel. Ezután mindössze fél órán belül újabb ultrahangvizsgálat következett, ekkor már kezdtem izgulni, különösen akkor, amikor az orvos közölte, hogy az eredményeket másod véleményre is elküldi. Így a vizsgálatok szinte egymást követték, míg végül megerősítették, hogy a pontos diagnózis érdekében mindenképpen szükség van biopsziára, mondta a lap érdeklődésére a konyhafőnök sztárjának felesége. A biopsziától eleve rettenetesen féltem, és az eredményre várni sem volt könnyű. Óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor kiderült, hogy az eredmény negatív lett, ám a vizsgálatot végző radiológus professzor úr, ő a harmadik orvos volt, aki megvizsgált, és egy rendkívül elismert magasrangú szakember, a radiológia egyik meghatározó alakja, azt mondta, mivel a családomban édesanyámnak, nagymamámnak és az ő testvérének is volt mellrákja, az én esetemben nem érdemes kockáztatni. Azt javasolta, váljunk meg ettől az elváltozástól, hiszen nem tudhatjuk biztosan, hogy később milyen következményekkel járhat. Ahogy ő fogalmazott, menjünk biztosra, mesélte Évi, aki nemrégiben esett át a csomót eltávolító műtéten. Szerencsére Sárközi Évi jól van, de azért még vannak nehézségei, rengeteget jelentett számára, hogy a családja maximálisan mellette állt a megterhelő időszakban. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók. Hétfőn már a harmadik hét kezdődött meg a TV2 Tanyasi Valóság showjában. A Fan VIP-ben az újabb termelést a piros csapat nyerte, de ezzel még nem ért véget a történet. A sárga együttes tagjai Kriston Petivel az élen látványosan kiakadtak, amiatt, mert szerintük a piros csapat ecsetei kisebbek, ezért tudtak többet gyártani belőle. Aki látta a részt, az biztos tudja, miről van szó. A sárga csapat kiválogatja és leméri a piros csapat ecseteit. A piros csapat már legszívesebben átadná a nyerés lehetőségét, csak hagyják abba ezt a megaláztatást. Franciska kiakad, elkezd sírni, illetve dobálni az ecseteket. Akkor kész, tessék, vigyétek, örültök, a többit nem idézem. Tudod, mennyi munka volt ebben, mondta dühösen a másik csapat tagjainak. Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda történtek után újra megszámolták az ecseteket, mert igazságosan akartak eljárni. Végül fordult is a helyzet, és a termelési feladatot a sárga csapat nyerte. A pirosok nagyon csalódottak voltak, ráadásul nekik kellett farmgyűlést tartani. Az undorító volt, ahogy Peti viselkedett, nyilván ezt majd meg fogjuk torolni, mondta Béci, Kriston Peti harcias hozzáállására utalva. Utálom azt a gyereket, nem ez vagyok szokva, méltatlan volt, ahogy becsmérelt minket, tele van komplexussal, vette át a szót Franciska, miközben könnyeit törölgetve. Nem ellenségek vagyunk, hanem ellenfelek. Azt sajnálom, hogy most először szépen együtt dolgozott mindenki a csapatunkban, nem érdemeltük ezt meg. Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. A kártyaépítős védettségi játékot Sáfrány Emese nyerte, így nyugodtan várhatja a szavazást. Közben a másik oldalon sem állt meg az élet. A sárga csapat elismerte és megköszönte Petinek, hogy kiállt értük, és így ők nyerték meg a termelési játékot. Olivernek viszont rosszul esett, hogy csak Petit emelték ki. Lássuk be, azért Oli papa is hozzájárult ez. Senki nem emelte ki, hogy ez egy közös diadal volt, mindenki csak finomított, szépített, csendben volt. Én azért nem neheztelek rájuk, hogy amnéziásak, fogalmazta meg álláspontját Olivér. A blik.hu oldal a Farm VIP-vel is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén több felé élénk lesz, hajnalban pára, kötfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Ceglid Rádió. 92.5.

0: Mutatom azon a kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai plusz-minusz 2 második felvonása. Szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
7: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
8: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
9: Tejfölös gombaleves, A menü krumpli főzelék sertéspörkölttel, B menü borsos tokány tésztával, Extra menü békönnel, sajttal töltött sertésszelet jászmér rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
10: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
11: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
12: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
13: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
14: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
15: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum. Napos idő lesz ma, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaélés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is megemelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek.
14: Az időjárásról.
15: Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten lehet egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
14: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
14: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak a plusz mínusz kettőt. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Szeglédről, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, most meg Zara Larsson énekkel, ez a Lush Life. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagykoncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott hont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel a Cegléd Rádióban. Keverd újra a kártyákat ez a mai nap, ezért gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül, kos. Ma, ha nem figyelsz oda, annyira belevetheted magadat a munkádba, hogy észre sem veszed majd, hogy már a saját határaidat feszegeted. Esetleg olyan türelmetlenné válsz a környezeteddel, hogy azután már amiatt lesz bűntudatod. Vállalj fel csak annyit ma, amit egy laza csukló gyakorlattal teljesíteni tudsz, azután törődj inkább a pihenéssel, és töltsd az időt a szeretteiddel. Bika, ma úgy érezheted, hogy körülötted mindenki csak akadályoz abban, hogy haladni tudja terveiddel, és mintha csak egy behúzott kézifékes autóval próbálnál haladni előre. Lehet, hogy le kellene állnod egy időre, eltakarítani, ami az utadban áll, és kiengedni azt a féket, majd úgy folytatni a munkát. Ikrek, ha úgy érzed, nem kapsz megfelelő figyelmet, akkor igyekezz változtatni a hozzáállásodon, és ne csak a negatív dolgaidat hozd előtérbe, ha valakivel beszélgetsz. Tele van az életed vidám és érdekes dolgokkal. Legyenek ezek a témák, ha valakivel kapcsolatba kerülsz, és meglátod, hogy le sem tudod majd vakarni az embereket magadról. Rák! Talán ma kissé szomorkásabban indul a hangulatod, de ennek ellenére ügyelj arra, hogy ne a negatív dolgokkal bombázd a környezetet. Igyekezz pozitívabb hangulatot árasztani, és kevésbé terhelni a szeretteidet a bajokkal. Rengeteg jó dolog van az életedben. Beszélj bátran azokról is, ettől te is jobb kedre derülsz majd. Oroszlán, ma valami új és érdekes dolog kerül a látókörödbe, de talán nem érzel magadban elegendő erőt ahhoz, hogy tegyél is azért, hogy közelebb kerülj hozzá. Pedig, ha változást akarsz, akkor nem nagyon tehetsz mást. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból, és kockáztatnod kell. Valamit valamiért. Szűz. Ma lehet, hogy kicsi magányosnak és elszigeteltnek érzed magad, mivel egy olyan téma foglalkoztat, melyet épp senkivel sem tudsz megbeszélni, vagy senkinek sem akarsz elmondani. Pedig ha így van, neked kell egyedül megoldást találnod erre az ügyre, amely talán egészségügyi, vagy személyes jellegű kérdéseket vet fel. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Folytatjuk azonnal a csillagok üzeneteivel itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha valami nem úgy sikerült most, ahogyan szeretted volna, vagy meghiúsult egy terved, ne ess az önsajnálat csapdájába, és ne kezd mindent és mindenkit okolni mindezért. Van olyan, hogy egy ideig nem jó lapokat oszt nekünk az univerzum, de ilyenkor fel kell állni, újra keverni a kártyákat, és átvenni tőle az osztás jogát. Vedd a kezedbe a sorsodat, te magad. Skorpió, ma talán félénkségből nem tudod elmondani valakinek, mit érzel, nem tudod kifejezni, mit gondolsz róla. Ha viszont elmaradnak a szavak és a gesztusok, sohasem tudod meg, mi lett volna a reakció, és így szegényebb lehetsz néhány, vagy éppen jó sok boldog pillanattal. Kalandra fel, gyűjts bátorságot, és lépj még ma! Nyilas! Ma kissé szomorú hangulatban telik a napot, hiszen talán véget ért egy kellemes időszak az életedben, te pedig nehezen tudod elengedni az ehhez kapcsolódó kellemes érzéseket. Nem is kell, legyenek ezek kellemes emlékek, de a gondolataid most már járjanak főleg az előtted álló jövőn. Ott is sok érdekes dolog vár, amely hidd el, legalább annyi örömet okozhat, vagy hozhat, mint a mögötted álló periódus. Bak! Ha nincs jó kedved, vagy nyomasz valami, nem kell úgy tenned, mintha minden rendben volna. Ha kérdezik, mi a bajod, elmondhatod annak, akire tartozik, vagy akinek része van ebben. Ha pedig úgy érzed, hogy nem szeretnél most embereket látni, igyekezz úgy szervezni a napot, hogy minél többet legyél egyedül. Vízöntő. Fontos, hogy egyensúlyt tarts a saját érdeked és a mások elképzelései között, mert mostanában talán egyre többször rendeled alá a saját igényeidet a másokénak feleslegesen. Ideje egy kicsit többet törődnöd önmagaddal, és kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, vagy mit szeretnének. Legyen például a mai nap teljesen a tiéd. És végül halak. Ha körülnézel, az élet a környezetedben olyan, mint egy szappanopera, és ez, ha jól állsz hozzá, nagyon szórakoztató tud lenni. Akkor például, amikor azt látod, hogy egyes emberek hogyan képesek a legapróbb dolgokkal is nehezíteni a saját életüket. Na de elgondolkodtál azon, hogy néha te életed is ilyen lehet mások szemében? Ha például lesz egy szituáció, amit érdemes elrejtened a kíváncsi szemek elől. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: make money. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz, hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A hírek után azonnal játsz a Martin Garrix felvételét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, egyre több magyar utazik tengerpartra repülővel. Folytatódik az enyhe idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít, és megszünteti a jogállamiságot is. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. Az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. Hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magánkép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint ötször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Csak nem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Ez derült ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a papados légitársaságok árversenye hajtotta.
2: Az időjárásról.
11: Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-minusz-kettőt. Nem sokára pedig visszatérek, és egy picit a mai nappal foglalkozok. Azaz szeptember 15-ével keddel. Ezért is füreljenek rám.
2: Zeglét

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Ceglédi.

0: Kedves hallgatók, szeptember 15-e van. A mai napon az Enikők ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Melitta nevű ismerőseiket is. Az Enikő Vörös Marti Mihály név alkotása, Ené névből, kő kicsinyítő képzővel, jelentése ünő szarvastején. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Zene után folytatjuk majd születésnapos muzsikusokkal és persze zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Zeglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1962-ben Brian Epstein 4 liverpooli fiút vitt el a londoni Daily Mirror szerkesztőségébe Peter Joneshoz. A beszélgetés végére Jones úr megállapította, hogy a zenekarból nem lesz semmi. A fiúk a Beatles tagjai voltak, a többi már történelem. 1952-ben született Bencsik Sándor, a népszerű Samu, a P-Mobil és a P-Box gitáros, a zeneszerző. A 70-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gesserolba került, ez a zenekar vette fel 73. május 1-én a P-Mobil nevet. Bencsik a P-Mobillal 1980. szeptember 15-én Ajkán játszott utoljára. Cserhát István billentyűssel kilépett és megalapították a P-Box zenekart. A P-Box 86-ban párhuzamosan létezett a Metal Company nevű zenekarral, majd Deák B. Gyula belépését követően felvették a Bill és a Box Company nevet. Bencsik Sándor 1987 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai menekültáborban halt meg, azóta is tisztázatlan körülmények között. Nevéhez fűződik számtalan, azóta klasszikussá vált rocksláger.
1: Szeglét Rádió 92.5.

0: hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenészekhez kapcsolódó évfordulókkal. 2024-ben hunyt el Tito Jackson, amerikai énekes gitáros, a The Jackson 5 tagja, természetesen Michael Jackson testvéréről van szó. Ezen a napon hunyt el 2021-ben Póka Egon basszusgitáros zeneszerző, a Hobo Blues Band tagja. 2019-ben halt meg Rick Ocasek, amerikai énekes dalszerző, festő, a The Cars együttes énekes gitárosa. 76-ban alakult a csapat, egyébként Bostonban egyik legnagyobb sikert hozó albumuk, az 1978-ban megjelent The Cars, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2008-ban hunyt el Richard Wright, zongorista és billentyűs, leginkább a Pink Floyd tagjaként ismert. Bár nem volt olyan termékeny zeneszerző, mint zenész társai Roger Waters és David Gilmour, Wright billentyűjátékában nagyban hozzájárult a Pink Floyd sikeréhez. A csapat korai éveiben pszichedelikus hangzású, billentyűs hangszerekre épülő zenei világa meghatározta az együttes különleges egyedi hangzását. Wright gyakran énekelt háttérénekesként a Floyd albumokon, vezető énekesként ritkán hallható, ezen ritka dalok közé tartozik például a Time és az Echoes. Ezen a napon hunyt el tehát Richard Wright, a Pink Floyd tagja, 2008-ban. Természetesen ők jönnek itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.
6: Egy zenei évfordulót, kedves hallgatók, meg kell még említenünk. 1988-ban Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits feloszlását. 1991-ben azonban a csapat ismét együtt volt, utána meg 95-ben szűntek meg, ha jól tévedek. A Dire Straits egy brit rock együttes volt, melyet ugye Mark Knopfler énekes gitáros alapított 1977-ben. Az első formáció további tagjai voltak David Knopfler, John Ilsey és Pick Withers. Bár az együttes a punk fénykorában alakult, mégis a klasszikus rockzene keretein belül működtek olyan lecsupaszított hangzással, amely a modern, az aréna rock túlproduktáltságából beleunt hallgató közönségnek szólt. David és Mark a korai időszakukban a kocsma tulajdonosokat megkérték, vegyék le az együttes hangerejét, hogy a közönség tudjon egymással beszélgetni, miközben az együttes játszik. Ez a fajta félrehúzódó magatartás szokatlan volt a rockzenében, ennek ellenére hamar sikeressé váltak világszerte, több mint 120 millió lemezt adtak el, így minden idők egyik legsikeresebb együttese a Dire Straits.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: szerdán azonnal Harry Styles énekli el American Girls című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók.

0: Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
0: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
0: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
0: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
1: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, erősödött a hazai ipari termelés. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Túlárazás miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás.
3: Az időjárásról.
4: Folytatódik az enyhe őszi idő sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok valószínű, késő este 13-20 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Zeréké lesz a fő szerep, maradjanak ezért is velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, véget ért a mai plusz mínusz kettő, indul a kedd délután, mutatom, hogy nálunk mivel. Szól azonnal a hírek után a címe Get Lucky. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15.

0: 12-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Na, milyen volt a nyaralás?
2: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédár Show-ban.
6: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő Jelinek Dánielt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Tiborcz István üzlettársaként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott, a Magyar Igazságszolgáltatás a Magyar Nyomozóhatóság dolgozik. Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen. A Fidesz volt minisztere képviselője az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített saját költségére, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélküli építkezés miatt. 13 millió forintos bírság megfizetésére, erdei létesítményei elbontására kötelezték. Jól lehet 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, a beruházásokhoz nincs szükség engedélyre. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, csak azért született, mert a Fidesz politikusa volt. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rátszalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.
5: Az időjárásról.
6: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
5: Közlekedési információ.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Este 6-ig a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Ebben a szűk 60 percben azonban nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, ezért is maradjanak velünk.
1: Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön, ahogy ígérte, már is egy beszélgetés következik, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, nagy fába vágjuk a fejszénket, mondhatni a következő percekben. Vendégem tehát Détári Lukács Ági, a Kossuth Művelődési Központ vezetője, és egyben az idén 30 éves szeglédi Kossuth toborzó ünnepé főszervezője. Nagy szeretettel köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy ebben a nagyon sűrű időszakban bejöttél hozzánk néhány percre.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, téged is köszöntelek. Igen, ez most húzós.
2: Húzós, hiszen hát azért sokat emlegettük már az előző hónapokban is, hogy erre már nagyon-nagyon készültök, és hát bizony, ugye egy 4 napos ünnepség sorozatról lesz itt szó. Lesznek ennek szűkebb körű részei, és olyanok is, amit tömegeket fog megmozgatni. Na hát emeljük ki a legfontosabbakat. Már ugye szerdán elindul az egész történet.
3: Így van, most olyan furcsa módon alakul a dolog, hogy a szabadtéri rész az egy egynapos program lesz, ami nem azt jelenti, hogy ez nem egy többnapos fesztivál, mert már előrendezvényei lesznek. Éppen ugye a visszaemlékezés okán kerestem össze a nyár óta, hogy ugye hogy alakult a rendezvény története, és a szerdai versíró szónok verseny is gyakorlatilag már az 5. alkalmat éli meg, tehát hogy pörögnek az évek, és egyszerűen telik gyorsan az élet velünk. Versírói szónok verseny szerdán 2 órakor, amivel indítjuk a Kossuth toborzót, illetve hát már a kiállítást szerdára tervezzük a látogathatóságát a galériában, ugye 30 év fotóiból, majd technikailag meglátjuk, hogy meg tudjuk-e szerdán nyitni. A versíró versenyt biztosan, ugye ez az ötlet pár évvel ezelőtt Székelyné Nagy Zsuzsanna magyar tanár ceglédi hazaköltözésével, vagyis hát a nyugdíjazásával indult, ugye szabad kapacitásán lévén. Többször beszélgettünk, és fölmerült az ötlet, meg hogy mekkora kapcsolati hálója van kortárs írókkal, hogy csináljunk egy versíró versenyt, ne versmondót, hanem versírót, és minden évben egy kortárs író költő a zsűri elnöke, most idén Kemény Zsófia Slammer, és hogy ez a pályázat is hihetetlen népszerű, határon túlról is küldenek verseket, tehát most Ausztriából, Erdélyből és az ország különböző pontjáról több száz verset válogat össze a zsűri, mire oda szerdán közönség elé kerül, felnőtt kategóriában is, középiskolás kategóriában, ez az év most érdekes, alsó, illetve általános iskolás kategóriában jött most kevesebb, és felnőtt kategória nagyon szereti ezt a verset.
2: No, hál' Istennek.
3: És idősebbek, fiatalabb felnőttek, különböző korosztályok jönnek, és nem is állnak ellent, hogy felolvassák a verset, úgyhogy a két határon túli pályázók online fognak bekapcsolódni, és online fogják fölmondani a versüket, és a szónok versenyre is van most 2 jelentkezőnk, úgyhogy ez elé is nagyon izgatottan állunk, hogy hogy fog alakulni a verseny. Ugye, ahogy hirdettük a nyertes verseket, meg fogjuk jelentetni a ceglédi hírmondóba, és elolvashatja őket bárki.
2: Ez jó mindenképpen, ez lesz tehát szerdán. Csütörtökön is az alkotókat nézitek, csak így egészen van. Más jellegű alkotókat.
3: Ez még korábban kezdődött, ugye ez az alkotói pályázat, és hát hihetetlen népszerű. Ez az alkotói pályázat pedig ugye korlátok közé szorítottuk azzal, hogy 48-as történelmi eseményről kell alkotást készíteni, vagy történelmi személyről. Ugye Kossuth Lajos mindig a központi témájának az alkotói pályázatnak, és minden évben teszünk valami újat hozzá. Idén a 30 éves jubileum a másik téma, tehát magáról a fesztiválról lehetett alkotásokat küldeni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Kozma Édi kolléganőm már tavasszal elkezdi hirdetni a tanárok között itt egy helyi szinten, és ugye az Alkotóegyesülettel együttműködve a Népművészeti Szövetségnek is kimegy a felhívás, és így országos hatókörben adnak be pályamunkákat, de mindig vannak, akik az interneten fölfedezik maguktól ezt a felhívást, és önállóan küldenek pályázatot, hát itt rendszeresen van határon túli alkotó, aki postán küldi ezeket, és ez úgy néz ki, hogy ilyenkor elkezd megtelni az iroda folyosó, és egyre több alkotásokat hoznak, postáznak, küldenek, úgyhogy minden nap, amikor kilépek a folyosóra, Kossuth arca egy ilyen kis plasztika keretében, egy ilyen nagyon különleges, majd aki eljön megnézi, a kiállítást látni fogja, szembe találkozunk minden nap, naponta többször is Kossuth tekintetével. nagyon klassz kis többdimenziós alkotások készültek a felvonulásról, tehát szenzációs, különleges dolgok, és ugye ennek lesz 5 óra akkor az eredményhirdetése, és a kiállítás megnyitója, ugye több százan szoktak részt venni a kamarateremben rajta, és hát a zsűri elnöke minden évben, a főépítész Asszonyi és Marian, nincs egyszerű dolgok, hát minden évben, úgyhogy
2: hát az biztos, igen.
3: Ugye nagy köszönet, hogy ez így tud alakulni, és hogy ilyen népszerű, és felnőttek is mindig,
2: igen.
3: mindig neveznek rá, most a kerámiától kezdve a bútorfestésig, minden évben jönnek rá különleges alkotások, és mi nagyon büszkék vagyunk rá.
2: Igen, igen. Ez lesz tehát csütörtökön, így aztán van. Pénteken már egy picit mozgalmasabb nap
3: így
2: következik,
3: van, és hát
2: ugye?
3: Csütörtökön este megérkeznek a testvérvárosaink is.
2: Na, az is fontos, bizony. Igen.
3: Kettő kivételével mindegyik testvérváros képviselteti magát, és most polgármesterek jönnek, alpolgármesterek, hivatalnokok, képviselők, tehát egy széles grémium jön Ceglédre hagyományosan. Csütörtök este ugye megérkeznek, és ugye vacsorával fogadja őket a polgármester úr. Pénteken reggel pedig Kossuth konferencia. Itt a történet összegyűjtése, mert ugye közben a háttérben a 30 év történetét gyűjtjük nyár óta, és ez egy nagyon kemény munka, és hát nagyon érdekes dolgokba fut bele az ember. Ugye azt gondoltam 2021-ben, hogy föltaláltuk a spanyol viaszt a Kossuth konferenciával, nem igaz? Mert 2002-ben már volt Kossuth konferencia Cegléden, a kamarateremben,
2: de jó.
3: Csak ugye a gimnázium szervezésében. No, de az általunk 2021 óta rendszeresen van Kossuth konferencia, és hát nagyon különleges előadások, és nagyon komoly történészek az előadói. Ugye idén Bárdos Dóra, a ceglédi születésű történész Vasvári Párról fog előadást tartani. Ugye Reznák Erzsébet, aki állandó előadónk és országos Kossuth kutatásban és tudásban egy elismert szaktekintély.
2: Abszolút, igen.
3: Monokői emlékházról tart előadást, az emlékház gyűjteményéről, debreceni történész, és még itt lesz velünk Pejak István is, tehát ez egy célzottan diákoknak szánt témákkal, és az ő ismeret átadásukhoz, vagy ismeret bővítésükhöz szolgáló Kossuth toborzó. Mondod, hogy rövidítsek, hát ez egy nagyon gazdag program, úgyhogy itt nem nagyon lehet mit rövidíteni.
2: Nem minden ponton megyünk végig, de pénteken minden esetre
3: nyilvános, és aki ráér őket, szeretettel igen. várjuk délelőtt. Ugye igen. a gyerektoborzó az a gyerekosztályoknak szól. Itt Szabó Antal lesz utolsó fellépése, mint Kossuth a pénteki toborzó beszéd elmondása. Ő
2: igen.
3: 2013 óta személyesíti meg Cegléden Kossuthot, és úgy érzi, hogy most ő nyugdíjba vonul ebből a szerepből. Délután változatosságot tettünk egy kicsit itt a programba, mert 4:30-kor a Kossuth szobor koszorúzásával kezdjük az ünnepi programot, tehát 4:30-kor Kossuth szobor koszorúzás, és 5:00-kor dísztestületi ülés, és ebben is lesz egy kis formabontás. 2015 óta Reznák Erzsébet az ünnepi beszédmondó, ugye ő tavaly Zakar József múzeumigazgató váltotta, és most pedig Csonka Takács Eszter, a Szellemi Örökség Igazgatóság igazgatója fog ünnepi beszédet mondani.
2: No.
3: Ugye átadjuk a díszpolgári címet.
2: Igen, hogy kinek azt nem áruljuk el még
3: nagyon
2: egyelőre.
3: Nagyon sajnálom, én ezzel nem értek egyet, de jó, igen. akkor most nem mondom el. És aki megkapja ezt a díszpolgári címet, vele lesz egy pódium beszélgetés formabontó módon ott a díszteremben.
2: Na, ez jó.
3: Hogy hogyan alakult ki a Kossuth toborzó fesztivál, honnan indult az alapötlet, hiszen az egyik alapító kapja a díszpolgári címet.
2: Igen.
3: És ebben a beszélgetésben részt fog venni Reznák Erzsébet is, és jó magam is, hogy ezt a folyamatot így elmeséljük 25 percben, ami nem igazán lesz egyszerű.
2: Nem.
3: Utána átmegyünk a Ceglédi Galériába, és 6 órakor nyílik egy kiállítás, fotókiállítás a 30 év történetéből, majd zárt körű ugye állófogadás lesz, és ami nyilvános, és amire szeretettel várunk Ceglédeket, mert még vannak jegyekre, 8 órakor Sárik Péter trió és Kosszika koncertje.
2: Igen.
3: Ez most ingyenes.
2: A színház teremben lesz.
3: Igen. És nagy szeretettel várunk mindenkit. Abszolút ilyen népdalokra, román-magyar cigány népdalokra épül a programja. És hát szombaton ugye a felvonulással kezdünk, illetve a színpadon Terék József tárogató előadásával, a gyerek toborzó 10 órakor báb előadással indul Vitéz Lászlóval, mi pedig bőszen gyülekezzünk 3:10-kor a buszpályaudvarnál, a több száz felvonulóval. Ennek is nagyon érdekes, ha majd egyszer meghívsz egy másik műsorban, mesélek a történetéről, hogy ki kell indult, hogyan nőtte ki magát.
2: Látványos, az nagyon biztos.
3: Főre, úgyhogy idén újabb vendégeink vannak a felvonulásban, mert az ipartestület úgy érezte, hogy ő most már szeretne csatlakozni.
2: Helyes.
3: Úgyhogy bővítjük a létszámot, és a Ceglid ipartestület lesz az egyik új felvonulónk, illetve most egy cigány zenekar is kíséri Kossuthot, illetve hát új Kossuthunk van, régi új Kossuthunk, mert ebben a szerepben szerepelt már nálunk Gergő, de így a szombati felvonuláson, hogy végighozzuk őt a Kossuth-Ferenc utcán, így először vesz részt Nagy Idai Gergő, igen, aki most Kossuthot megszemélyesíti. Ugye mindig az a kérdés, hogy jó ez a felvonulás, látványos, de hát sose beszélünk róla, hogy a célja a Városháza elé érkezés, ahol ugye Kossuth elmondja a történelmi alapjául szolgáló beszédet, ugye ennek az egész rendezvénynek az az alapja, a ceglédi toborzó beszéd, és
2: Pontosan,
3: autentikusan asztalra állva elmondja a toborzó beszédet, majd a színpadhoz megyünk, és hát ott aztán most tele vagyunk vendéggel, és csupa köszöntésbe fogunk csapni, mert hogy aztán most itt lesz vendégünk, természetesen a polgármesteri köszöntésen túl Kerékgyártó Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium kulturális főosztályának osztályvezetője, a Lezredes. Itt van velünk Székely Tibor, a Huszár Hagyományőrző Egyesület, a Lezredese, a Nemzeti Vágták jelképe, ugye Tibor. Itt lesz velünk Szigetvári József, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, és hát várjuk még a kulturális minisztériumból, hogy velünk tart-e Nagy Ervin, vagy sem. A köszöntések után jubileumi emlékeket adunk a felvonulóknak, mert hát vannak olyanok, akik 1990-es évek óta velünk vonulnak.
2: Bizony.
3: Utána ugye a színpad a hagyományőrző táncosoké és a Borrendé, aki most új borlovagot avat. Hát ő is kezdetek óta vele van a toborzóval, abszolút, mint felvonulók, mint a borlovagavatási ceremónia és része a Kossuth toborzónak. És hát utána kettő helyszínen zajlik a Kossuth toborzó, ugye a Kossuth téren, aztán az Ötvös téren.
2: Igen.
3: Ugye itt reggeltől huszárkonyha főzőverseny indul, ez is már az 5. évét éli, és 10 csapat mindig itt van velünk, aki főz, jótékony céllal főzünk, és idén a Mozgássérültek Egyesülete kapja a főzőversenyből befolyt bevételt. Működik a Civil utca, közel 10 civil egyesület, szervezet, az intézmény mutatkozik be, és taktoborzásként van velünk 2 sátorban katonai toborzás, a Magyar Honvédség
2: taktikai sátor
3: és toborzó irodája fog működni. Itt lesz velünk a Szolnoki Légierőzenekar is, plusz még a felvonulásban, és hát a ceglédi fúvósok is itt vannak velünk. Délután ugye aztán a színpadon Pál István Szalonnal, Kossuth díjas népzenész műsorát lehet hallgatni, ők is nagyon régen voltak tojára nálunk 17-18-ban. És délután, ugye, ahogy a programban is hirdettük, Szulák Andrea, ami plusz program a szaxisok, az Erkel Ferenc Zeneiskola szaxofonos csapata, őket lehetett rászni kibővítetten a Laska Fesztiválon, most csak a gyerekek zenélnek egy fél órában, utána ugye Karamell és Orevoir a fiataloknak, a kis színpadra került át a Szakálmustra, erre várjuk még a nevezőket, több éves hagyományunk, ez is kettő.
2: Nagyon szép, és
3: 16 óta.
2: Ez egyszerre komoly, meg egyszerre vidám is.
3: Így van, ugye hát ez egy ilyen show eleme a rendezvénynek, de hát egy tisztelgés Kossuth személy előtt. A gyerekeknek ugye koncert Pál Júcsival, délután ugye a gyerektoborzó, a Győri Karzat Színháza, rengeteg kézműves foglalkozás várja őket, a hagyományos kovács és ólomöntő mellett mézes kalácsot lehet sütni, illetve idén először látogat hozzánk, de szerintem a térségben is a kékfestő mozgó műhely.
2: No.
3: Magát a kékfestés technikáját lehet kipróbálni és hazavinni.
2: Nem egyszerű, igen.
3: Ez is kötődik Kossuthoz, minden kötődik Kossuthoz, a maga a mézes kalács sütés is, mert a század előn ott barátságban volt egy mézes kalács sütővel, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, és a kékfestőknek is a magyar iparosság védjegyét is ők tették rá Kossuth idejében kékfestő mintázattal, erről ez nekes, tud mesélni. tehát ő is kapcsolódik hozzájuk. Az alkotóegyesületnél is lehet a csuhétől, a szövésen, a nemezelésen, az agyagozáson át mindent kipróbálni.
2: Remek.
3: És huszártábor működik az Ötvös tér végében, ahol
2: folyamatosan
3: etetni, simogatni, csutakolni, és a huszárokkal beszélgetni lehet, hogy milyen is a lovas élet. Délután a városvédők 3 órakor és 4 órakor városi séta keretében bemutatják a Kossuth emlékhelyeket, van bőven belőle.
2: Igen.
3: Erre regisztrálni a Turinformnál lehet, tehát 3 órakor és 4 órakor is, és folyamatosan működik kézműves vásár és étel-ital, árusok állnak rendelkezésre, ami idén újdonság, hogy sikerült rábeszélni, meggyőzni a ceglédi első sör főzdét, hogy jöjjenek és települjenek ki.
2: Na hisz.
3: Lehessen kóstolni a sörükből és vásárolni, ugye működnek, de nagyon korlátozottan lehet bejutni és vásárolni, és most megkértük, hogy
2: Települjenek
3: ki, illetve helyi borászokból a Klímen családi borászat is kitelepül, és gazdagítja a rendezvényt. A ceglédi sörre visszatérve új sört is fogunk itt a piacra dobni. Ugye Kossuth apánk sörét már évek óta ismeri a
2: ceglédiek.
3: És én nagyon vártam, hogy végre legyen ceglédi sörünk. Úgyhogy lesz Kossuth apánk ceglédi söre, és Kossuth apánk klasszikus söre, ugye, amit már évek óta ismernek a Fóti sörfőzdéből. Nyitva lesz a Turinform iroda, úgyhogy ott különböző ajándéktárgyakat lehet vásárolni.
2: Jó, bizony.
3: Idén lesz új kitűzőnk, nyakpántunk, repohártartónk. Természetesen a repohárból is lehet vásárolni az idei 2026-os logóval. Ami még ugye a plakátról lemaradt, mert ez a 30 éves jubileum, ez ilyen nehezen születik meg a végleges programja, hogy az ifjúsági főváros egy ifjúsági szigetet szervez az Ötvös téren, hogy a 6 órakor a gyerektoborzónak ott vége, és 8:30-kor egy ceglédi feltörekvő zenekar kap teret, színpadot, Jókai 12 névvel, ugye teljesen illik Kossuthoz, és a Jókai 12 koncertje után az ifjúsági az Ötvös tér, és ők hoznak különböző programot, slammer verseny, DJ-t, babzsákokat, csapatversenyt, ennek Szabó János ifjúsági koordinátor lesz a vezetője, illetve még program, a Kossuth Múzeum ilyenkor ugye ingyenesen látogatható, és erre a hétvégére egy különleges kiállítással készültek a Kossuth ábrázolásokból.
2: Ez ideillik, igen.
3: És aztán nem tudom, hogy mit hagytam ki. Valószínű nem tudtam így csípőből reggel felsorolni mindent, de a kossuthtoborzó.hu honlapunkon
2: mindent
3: el lehet olvasni.
2: Igen.
3: A Műveletési Központ Facebook oldalán is, illetve a Kossuth-toborzó ünnepének van egy saját Facebook oldala, ott is mindent el lehet olvasni. Ugye ez reményeink szerint a monokiak kitelepülnek, nem csak vendégként lesznek, hanem kitelepülnek, illetve a Kossuth Múzeum is kitelepül a rendezvényre, egy szép új múzeum sátrat építünk nekik, ahol a turini arcokat is meg lehet tekinteni, a szemükbe nézni itt az elődeinknek, hogy onnan is indult ez a Kossuth kultusz, és hogyan alakult ez mára már ide a 2026-os évre. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Nagyon sokat dolgoztunk a rendezvényen.
2: És még fogtok is.
3: És a héten még többet dolgozunk a rendezvényen. Már holnaptól elkezdődik a Kossuth tér környékén a részleges parkoló lezárások, aztán ugye az utak lezárása, épül az áramkiépítés, természetesen mindenféle technikai dolog, ami egy ilyen nagy rendezvényhez szükséges és előírt.
2: Tehát akkor szerdán indul a verkni, és szombaton majd valamikor végkimerülésig tart szerintem, ahogy a fiatalok is bírják majd a strapát, és ahogy ti is bírjátok, hát nagyon nagy tisztelettel tudunk csak rátok nézni, és rátok gondolni, akik mindezt már hosszú hónapok munkájával előkészítették, és most, tehát 16-ától 19-ig pedig le is bonyolítjátok. A főszervezővel, Détári Lukács Ágival beszélgettem, akkor sok erőt és nagyon jó munkát kívánok nektek, és sok sikert.
3: Köszönjük!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
5: Cegléd,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegli.

0: amit senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.
3: Je suis désolé. Sono spiacente.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Olivia Dean énekli el Man I Need című dalát. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
6: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
7: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.

0: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Házkutatást tartottak az Országos Onkológia Intézetben a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai, értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az Onkológia Intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.
1: Az időjárásról.
0: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, kicsit később én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
13: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: meg nekem is jár.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön, kedves hallgatók. A borsonline.hu felületről ajánlok most olvasnivalót. A szuper nem énekeseként és népszerű zenészként évtizedeken keresztül élte a rockstárok bulizós életét. Amikor azonban a Sztárban Sztár zsűri tag Pap Szabi édesapa lett, beúszta a kéziféket, hogy minél több minőségi időt tudjon tölteni családjával, a sztárapuka őszintén megnyílt. Hol van már az a parti arc, aki Pap Szabi volt a család alapítás előtt? A Sztárban Sztár idéze szerint valahol ugyan még él benne a bulizós énje, de már nem érez késztetést arra, hogy a haverokkal bevegye a budapesti éjszakát. Az énekes 10 éve döntött úgy, hogy változásra van szüksége. Pap Szabi felesége a férje elmondása szerint végtelenül türelmes, több mint 20 éve vannak együtt, két gyermeküket pedig nagy harmóniában nevelik. A Sztárban Sztár ítésze azt nyilatkozta, biztos vagyok benne, hogy sokan meglepődtek, amikor azt látták, ki tudok lépni abból az életmódból, amiben hosszú évekig éltem, mesélte az egyik magazinnak Pap Szabi, aki visszatérő zsűri tag a műsorban. Szerettem azt a bohém világot, nem hiányozhattam egy partiról sem, ment a nagyüzemi rock and roll, minden kellékével együtt hajnalig dorbézoltunk, aztán másnap délután kezdődött az élet. Jó volt, elég volt, szoktam viccesen mondani, hogy azokból az évekből kiestek emlékek. Rájöttem, hogy lehet másképpen is élni, ha például nem hajnalban fekszik le az ember, sokkal attraktívabb tud lenni másnap. Persze nem bánok semmit, de amikor apa lettem, változtattam azon, ahogy élek. Nem csak a nagyüzemi rock and rollból szálltam ki, de tudatosabban ezem, és a sport is része lett az életemnek. Idén 50 éves lettem, de sokkal jobb formában vagyok, mint 30 éves koromban. A népszerű zenész szerint, aki megasztármester is volt korábban, a felesége Eszter az, aki mindig jó úton tartja. A gyermekénem persze megmaradt, ugyanúgy szeretek poénkodni, hülyéskedni, de a gyermeknevelés sosem vettem félváról. Azért is váltottam életmódot, mert szeretném őket látni felnőni, szeretnék jó apa lenni és jó értékrendet átadni nekik. A lányom Natasa 13, a fiam Viktor 11 éves, szóval egy gyönyörű szép család lettünk, vagyunk és növünk tovább, vallott tehát Pap Szabi. A borsonline.hu felület vele is foglalkozik, még ennél is részletesebben.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. Ma Marco Rossi keretet hirdet, kapusposzton alig ha van vita. Az ismét Blackburnben és ismét hadrafogható Tóth Balázs helye megkérdőjelezhetetlen. Dibusz Dénes kisebb sérülés miatt nem kap behívót, Pécsi Ármin véd, Jakabasvili Áron nem, Gulácsi és Szappanos elbúcsúzott aktív kapusaink közül még Demi Patrik volt már kerettag, körkép kapusfronton, a sportoldalon. Korbu Marius nem teherként, hanem lehetőségként gondol a Celtic elleni Európa Liga rajtra. Az alapszakasz csütörtökön Glasgow-ban kezdő Ferencváros középpályása Borbola Bencének beszélt az esélyekről és a várakozásokról. Kásás Zoltán 80. Mindenki szereti, ő pedig mindent szeret, ami vízilabda. Olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnokunkkal nem mellesleg, a háromszoros olimpiai bajnok Tamás édesapjával, Szelecki Róbert és Krasznai Bence készített születésnapi beszélgetést, melyben Kemény Dénes, Gerendás György és az ifjabb Kásás is beszél az ünnepeltről. És még Zete Eto lesz a Magyar Kupában, Pierre-Emerick Aubameyang 37 éven sem tud leállni a góllövéssel, Golovin Vladimir az Európa Kupa 4-es döntői előtt, Forma 1-es spanyol nagydíj után káprázatosra sikerült a budapesti atlétikai világdöntő. No hát ezekkel a témákkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és persze ezzel együtt az újságformátum is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
1: Reklámot hallottak.
9: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvenc.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz, hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: és a One Republic közösen. Maradjanak velem, jó rádiószert kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedék kiadója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint

0: Az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Benzinkutakat lőttek az oroszok Kijevben, az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba. Egy ember meghalt és heten megsebesültek a Kijev ellen indított dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban két benzinkutat is találat ért. Közben Ukrajna nagyobb drón- és rakétatámadást indított Oroszország ellen, találat ért egy olajfinomítót a szamarai területen. Több raktárépület és lakóház is megrongálódott. Az Unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az Unió belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Brünner hangsúlyozta, a Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Az időjárásról.
0: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Egészen hatig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, majd később Vörös Nádi. Most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és egy picit foglalkozok a mai nappal, szeptember 15-ével. Tartsanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft.-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagykoncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Sziasztok! Szeptember 15-e van, a mai napon az Enikők ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Melitta nevű ismerőseiket is. Az Enikő Vörös Marti Mihály névalkotása, Ené névből, kő kicsinyítőképzővel, jelentése ünő szarvastején. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Zene után folytatjuk majd születésnapos muzsikusokkal és persze zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1962-ben Brian Epstein 4 liverpooli fiút vitt el a londoni Daily Mirror szerkesztőségébe Peter Joneshoz. A beszélgetés végére Jones úr megállapította, hogy a zenekarból nem lesz semmi. A fiúk a Beatles tagjai voltak, a többi már történelem. 1952-ben született Bencsik Sándor, a népszerű Samu, a P-Mobil és a P-Box gitáros, a zeneszerző. A 70-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gesserolba került, ez a zenekar vette fel 73. május 1-én a P-Mobil nevet. Bencsik a P-Mobillal 1980. szeptember 15-én Ajkán játszott utoljára. Cserháti István billentyűssel kilépett és megalapították a P-Box zenekart. A P-Box 86-ban párhuzamosan létezett a Metal Company nevű zenekarral, majd Deák B. Gyula belépését követően felvették a Bill és a Box Company nevet. Bencsik Sándor 1987 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai menekültáborban halt meg, azóta is tisztázatlan körülmények között. Nevéhez fűződik számtalan, azóta klasszikussá vált rocksláger.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenészekhez kapcsolódó évfordulókkal. 2024-ben hunyt el Tito Jackson, amerikai énekes gitáros, a The Jackson 5 tagja, természetesen Michael Jackson testvéréről van szó. Ezen a napon hunyt el 2021-ben Póka Egon basszusgitáros zeneszerző, a Hobo Bluesben tagja. 2019-ben halt meg Rick Ocasek, amerikai énekes dalszerző, festő, a The Cars együttes énekes gitárosa. 76-ban alakult a csapat, egyébként Bostonban egyik legnagyobb sikertúzó albumuk, az 1978-ban megjelent The Cars, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2008-ban hunyt el Richard Wright, zongorista és billentyűs, leginkább a Pink Floyd tagjaként ismert. Bár nem volt olyan termékeny zeneszerző, mint zenész társai Roger Waters és David Gilmour, Wright billentyűjátékában nagyban hozzájárult a Pink Floyd sikeréhez. A csapat korai éveiben pszichedelikus hangzású, billentyűs hangszerekre épülő zenei világa meghatározta az együttes különleges egyedi hangzását. Wright gyakran énekelt háttérénekesként a Floyd albumokon, vezető énekesként ritkán hallható, ezen ritka dalok közé tartozik például a Time és az Echoes. Ezen a napon hunyt el tehát Richard Wright, a Pink Floyd tagja. 2008-ban természetesen ők jönnek itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
8: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
9: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
8: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
10: Hobbiáruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
11: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: Egy zenei évfordulót, kedves hallgatók, meg kell még említenünk. 1988-ban Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits feloszlását. 1991-ben azonban a csapat ismét együtt volt, utána meg 95-ben szűntek meg, ha jól tévedek. A Dire Straits egy brit rock együttes volt, melyet ugye Mark Knopfler énekes-gitáros alapított 1977-ben. Az első formáció további tagjai voltak David Knopfler, John Ilsey és Pick Withers. Bár az együttes a punk fénykorában alakult, mégis a klasszikus rockzene keretein belül működtek olyan lecsupaszított hangzással, amely a modern, az arena rock túlprodukáltságából beleunt hallgató közönségnek szólt. David és Mark a korai időszakukban a kocsma tulajdonosokat megkérték, vegyék le az együttes hangerejét, hogy a közönség tudjon egymással beszélgetni, miközben az együttes játszik. Ez a fajta félrehúzódó magatartás szokatlan volt a rockzenében, ennek ellenére hamar sikeressé váltak világszerte, több mint 120 millió lemezt adtak el, így minden idők egyik legsikeresebb együttese, a Dire Straits.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz, hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.

0: Albert Tirsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 19:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Tirsa mellett, Cegléden is, két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedék kiadója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelődik.

0: megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Az időjárásról.
0: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt, aztán jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével, füleljenek rá!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
8: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörben munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott hont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Ceglédi Rádió. 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu felülettel. Őszintén vallott az elmúlt hónapok nehéz időszakáról Sárközi Ákos felesége, Sárközi Évi. A festőművész számára egy rutinvizsgálat váratlanul komoly fordulatot vett, több vizsgálaton és biopszián is átesett, végül pedig műtétre került sor. A bizonytalansággal és félelemmel teli időszakban férje, a konyhafőnök sztárja és gyermekeik jelentették számára a legnagyobb támaszt. Bár a történtek lelkileg és fizikailag is megviselték, ma már hálás azért, hogy a vizsgálatoknak köszönhetően időben fény derült az elváltozásra, és megtehették a szükséges lépéseket. Amikor az ember azt gondolja, egy szokásos rutinvizsgálatra érkezik, ultrahangra és mammográfiára, még nem is sejti, hogy bármi komolyabb történhet. Amikor az orvos azt mondta, készítsünk még egy mammográfiás felvételt, mert valamiben nem biztos, még nem vettem igazán komolyan a dolgot. Azt gondolta, biztosan csak nem sikerült megfelelően az első felvétel. Ezután mindössze fél órán belül újabb ultrahangvizsgálat következett, ekkor már kezdtem izgulni, különösen akkor, amikor az orvos közölte, hogy az eredményeket másod véleményre is elküldi. Így a vizsgálatok szinte egymás követték, míg végül megerősítették, hogy a pontos diagnózis érdekében mindenképpen szükség van biopsziára, mondta a lap érdeklődésére a konyhafőnök sztárjának felesége. A biopsziától eleve rettenetesen féltem, és az eredményre várni sem volt könnyű. Óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor kiderült, hogy az eredmény negatív lett, ám a vizsgálatot végző radiológus professzor úr, ő a harmadik orvos volt, aki megvizsgált, és egy rendkívül elismert magasrangú szakember, a radiológia egyik meghatározó alakja, azt mondta, mivel a családomban édesanyámnak, nagymamámnak és az ő testvérének is volt mellrákja, az én esetemben nem érdemes kockáztatni. Azt javasolta, váljunk meg ettől az elváltozástól, hiszen nem tudhatjuk biztosan, hogy később milyen következményekkel járhat. Ahogy ő fogalmazott, menjünk biztosra, mesélte Évi, aki nemrégiben esett át a csomót eltávolító műtéten. Szerencsére Sárközi Évi jól van, de azért még vannak nehézségei, rengeteget jelentett számára, hogy a családja maximálisan mellette állt a megterhelő időszakban. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók. Hétfőn már a harmadik hét kezdődött meg a TV2 tanyasi valóság showjában. A Fan VIP-ben az újabb termelést a piros csapat nyerte, de ezzel még nem ért véget a történet. A sárga együttes tagjai Kriston Petivel az élen látványosan kiakadtak amiatt, mert szerintük a piros csapat ecsetei kisebbek, ezért tudtak többet gyártani belőle. Aki látta a részt, az biztos tudja, miről van szó. A sárga csapat kiválogatja és leméri a piros csapat ecseteit. A piros csapat már legszívesebben átadná a nyerés lehetőségét, csak hagyják abba ezt a megaláztatást. Franciska kiakad, elkezd sírni, illetve dobálni az ecseteket. Akkor kész, tessék, vigyétek, örültök, a többit nem idézem. Tudod, mennyi munka volt ebben, mondta dühösen a másik csapat tagjainak. Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda történtek után újra megszámolták az ecseteket, mert igazságosan akartak eljárni. Végül fordult is a helyzet, és a termelési feladatot a sárga csapat nyerte. A pirosok nagyon csalódottak voltak, ráadásul nekik kellett farmgyűlést tartani. Az undorító volt, ahogy Peti viselkedett, nyilván ezt majd meg fogjuk torolni, mondta Béci, Kriston Peti harcias hozzáállására utalva. Utálom azt a gyereket, nem ez vagyok szokva, méltatlan volt, ahogy becsmérelt minket, tele van komplexussal, vette át a szót Franciska, miközben könnyeit törölgetve. Nem ellenségek vagyunk, hanem ellenfelek. Azt sajnálom, hogy most először szépen együtt dolgozott mindenki a csapatunkban, nem érdemeltük ezt, meg sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. A kártyaépítős védettségi játékot Sáfrány Emese nyerte, így nyugodtan várhatja a szavazást. Közben a másik oldalon sem állt meg az élet. A sárga csapat elismerte és megköszönte Petinek, hogy kiállt értük, és így ők nyerték meg a termelési játékot. Olivernek viszont rosszul esett, hogy csak Petit emelték ki. Lássuk be, azért Oli papa is hozzájárult ez. Senki nem emelte ki, hogy ez egy közös diadal volt. Mindenki csak finomított, szépített, csendben volt. Én azért nem neheztelek rájuk, hogy amnéziásak, fogalmazta meg álláspontját Oliver. A blik.hu oldal a Farm VIP-vel is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegléd.kukat. invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén több felé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána jön Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd, rám hallgatnak. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk

0: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyőr tér 11. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra a szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Réka vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Idén nyáron csaknem 2/3-ával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, valamint Zadar tartozott. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja.
2: Az időjárásról.
3: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két beszélgetéssel készültem. Az egyik egy szép jubileumról szól. Bizony-bizony éppen 50 éves az Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola, amit úgy keriskolaként szoktunk emlegetni egymás között. Bizony-bizony ennek kapcsán lesz egy jó kis jubileumi rendezvény sorozat is. Ennek kapcsán is, én meg az elmúlt 50 év kapcsán is beszélgetünk majd az iskola igazgatójával, Baranyi Tiborral, aki az első vendégünk lesz a mai beszélgetős műsorban, ebben az órában. A következő óra témája pedig labdarúgás lesz, hiszen készülődik az 5. Cegléd Cup labdarúgó torna, amit az utánpótlás korú versenyzők számára rendeznek meg. Ez októberben lesz ugyan, de már most érdemes róla beszélni, hiszen indul majd egy érdekes pályázat is. A CVSE labdarúgó szakosztályának utánpótlás vezetője Széchenyi Márton lesz majd a vendégünk. Marcival sok érdekes dolgot fel fogunk majd vetni, és erről a bizonyos érdekes pályázatról is természetesen szó esik. És közben előtte utána jönnek majd a jobbnál jobb muzsikák. Gordóval és Reinier Zonnevaldal, vagy Zonnevaldal kezdtünk, már meg nem mondom, hogy hívják. Loco Loco, ez volt a dal címe, egy friss 2026-os dalocska indította ezt a műsort. Most még jön a Kaukázus egyetlen szó című 2021-es felvétele, utána pedig a mai első beszélgetésünk, amely tehát az 50 éves keriskoláról fog majd szólni. Remélem, a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hát igen, igen, elszállt fél évszázad, 50 éves lett az Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola, ami többféle nevet is viselt azért ez alatt az 50 év alatt. Többek között erről, az 50 évről és a jubileumi rendezvény sorozatról is kérdezem majd a következő percekben az iskola igazgatóját, Baranyi Tibort, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni mindazoknak, akiknek valami közük is volt valamikor az elmúlt fél évszázadban ehhez az iskolához. Induljon ez az interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Bizony-bizony szállnak az évek, elszállt fél évszázad azóta, hogy megalakult egy iskola, egy jeles középiskolai Cegléden, és ezt ünneplik most. Teljes nevén manapság úgy hívjuk ezt az iskolát, hogy a Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola. Na hát kérem szépen, erről az iskoláról lesz szó, a Keriskoláról, ahogy szoktuk így emlegetni a városban. Itt van velünk a stúdióban az igazgató Baranyi Tibor, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, igazgató úr!
2: Szervusz, szerkesztő úr, és szeretettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
1: Fú, hát azért ez nem mindennapos esemény, és hát én is jó régen ismerem már ezt az iskolát, bár még csak olyan szűk 30 éve élek itt Cegléden, de azért mindig is egy fontos iskolának tartotta mindenki, és itt a kis meghívó, ami a mostani jubileumi eseményre szól, ezen két épület is látható, egy régebbi, meg a ma jól ismert épület. Hát én ezt a régit nem láttam, igazság szerint. Nem tudom, hogy te magad találkoztál-e még ezzel az épülettel.
2: Természetesen, sőt, tanítottam is benne, annak idején, amikor még a Táncsics iskolába tanítottam, mert a pályám a Táncsics iskolában kezdtem.
1: Aha, igen.
2: És akkor már a Pesti úti épület, ahol korábban a kereskedelmi szakiskola, kereskedelmi és vendéglátóipari szakiskola, igen, mert akkor már az volt a pontos elnevezése, működött, akkor már a Táncsics iskolának a kezelésében volt az épület, mivel 1989-ben átadták itt a Kossuth-Ferenc utca 18 szám alatt ezt a szép új iskolát, ahol most is van
1: meg
2: az iskola.
1: Igen. Én már ezt ismertem meg, és hát aztán hát sok minden történt itt az 50 év alatt. Voltak ilyen aranykorszakai ennek az iskolának, vagy esetleg nehezebb időszakai?
2: Természetesen minden iskola életében vannak aranykorszakok, én úgy gondolom, meg nehezebb időszakok is. Nyilván ezek a mi iskolánk történetében is megvoltak. Hát kicsit az iskola történetéről akkor néhány mondatot szeretnék szólni. Cegléden már az 1880-as években elkezdődött a kereskedőképzés, egészen pontosan 1885-ben. Azért tudjuk ezt ilyen pontosan, mert az iskola volt gyakorlati oktatás vezetője, Tóth Ferenc kollégánk, egy rendkívül precíz kutató munka eredményeképpen.
1: Igen, igen. Járt is ő nálunk itt a stúdióban.
2: Igen, egy évkönyvet állított össze, úgyhogy most nekünk ez az évkönyv, és a később 2003-ban kiadott évkönyv, amelynek a szerkesztésében már nekem is volt szerencsém, igen, részt venni, nagyon sokat segített. A kiállítás, az iskola történeti kiállítás megrendezésében, elkészítésében. No, de vissza az iskola történetéhez, tehát 1885-ig tudjuk visszavezetni a kereskedőképzést Cegléden, és hát a következő ilyen lényeges évszám az 1967-68-as tanév, igen, amikor Cinege Imre igazgató úr, aki a BEM iskolának az igazgatója volt évtizedekig, igen, a ceglédiek közül nagyon sokan emlékeznek még igazgató úrra.
1: Hogyne.
2: Hát az ő igazgatása alatt vette fel az iskola kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képző iskola nevet. Majd 1977 a következő lényeges évszám, és az 50 év innen datálódik.
1: Igen.
2: Az iskola önálló igazgatásúvá válásának az évszáma. Tulajdonképpen, aha, mi az 50 éves évfordulóval, ezzel a jubileumi tanévvel ezt ünnepeljük.
1: Igen.
2: Hát mi is történt 1977-ben? Az akkori igazgató helyettest, Víg Ferencet, hát az ő neve is közismert.
1: Igen, legendás.
2: Igen, igen, 24 évig volt igazgatója.
1: Bizony.
2: Igazgató úr az iskolának. Tehát Víg Ferenc akkori igazgató helyettest kérték fel arra, hogy hozza létre és váljon önálló igazgatásúvá ez az iskola, és ez az iskola működött a Pesti út 7 szám alatt,
1: igen,
2: vagy Selyem utcai épület, Pesti út, Selyem utca sarok, egy nagyon szép épület. Hát a tantestület is bővült, az oktatási feladatok,
1: nyilván,
2: is bővültek az 1977-et követő években, és természetesen a tanuló létszám is. Az igény is megnövekedett, a munkaerőpiaci igény, a kereskedők,
1: bizony,
2: és a jól képzett kereskedők és jól képzett vendéglátósok iránt. De most hát ezt Cegléden és Onzás körzetében ez az iskola vállalta fel.
1: Aha.
2: Nagyon gyorsan kinőtték ezt az épületet.
1: És ezért volt szükség az új épületre.
2: Az új épületre, amelynek az átadására 1989-ben került sor. És hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy innentől meg aztán folyamatos a fejlődés, újabb és újabb képzéseket indított az iskola. Az első leglényegesebb képzés az oktatási szerkezetben a szakközépiskolai oktatás bevezetése volt 1989-ben, és akkor már szakközépiskola és szakiskola néven funkcionált, ekkor vette fel az iskola Károlyi Mihály nevét sok ceglédi számára.
1: Még most is így emlegetik néhányan,
2: igen, hogy a Károlyi. Utána ugye az oktatási irányzatban, rendszerben történő változások eredményeképpen hát beindult a vendéglátóipari szakközépiskolai képzés, sőt, utána a 4 éves képzésre, az érettségire épülő 2 éves technikus képzés is beindult.
1: Igen, ez fontos volt bizony.
2: 1997-98-as tanévben történt, akkor ez a technikus képzés 2 éves volt.
1: Igen.
2: Víg Ferenc igazgató úr 2001-ben nyugdíjba vonult, és őt Ságiné Szabics Katalin igazgatónő követte. Hát erre az időszakra is a folyamatos fejlődés volt a jellemző, az oktatási paletta folyamatosan bővült, külkereskedelmi tagozatot indítottunk, hogy mondjam többes számba, én 1998 óta dolgozom a Kersuliban, iskolánkban, tehát az új képzések megszervezésében, beindításában, sőt ezeken a tagozatokon való tanításban, mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai tagozaton történő tanításban is részt vettem. 2001-től már, mint igazgatóhelyettes, Írházi Emőke kolléganőmmel akkor lettünk igazgatóhelyettesek, és hát ugye a szakképzés átalakításának időszakát éltük akkor.
1: Nagyon is, bizony.
2: Jöttek a szakmaprogramok, külföldi továbbképzési lehetőségek, amelyekkel azt lehet mondani, hogy teljes mértékben éltünk is.
1: Igen.
2: Kollégák mehettek külföldre, szakmai képzésre, szakmai
1: nagyon
2: továbbképzésekre. Sőt, ezzel párhuzamosan, illetve kicsit vissza kell mennünk 1998-ig, beindítottuk az iskola nemzetközi programjait, a külföldi szakmai gyakorlatokat. Bővültek a résztvevő országok, a partnerintézmények, a partnerországok, kezdtünk Hollandiával, aztán Norvégia, Finnország, Németország, Olaszország következett a sorban.
1: Lehetett mit tanulni ott.
2: Igen. És most jelenleg Görögországgal állunk egy nagyon, hát azt lehet mondani, hogy jó kapcsolatban, most már 4 éve folyamatosan mennek ki tanulóink Görögországba szakmai gyakorlatra, mind a kereskedő, mind a kereskedelem, mind pedig a turizmus vendéglátás ágazatban tanuló tanítványaink. Éppen most is hétfőn hajnalban utazik ki 60 tanuló, 6 kísérő tanárral.
1: Az igen.
2: És 2 hetes szakmai gyakorlatra Görögországba.
1: Tehát ez nem nyaralás lesz most, hát pihenés, ez kemény munka lesz.
2: Ez kemény munka lesz, így van.
1: Igen.
2: Nagyon előnyösek ezek a külföldi szakmai gyakorlatok több szempontból, egyrészt mind a szakmai készségek, mind pedig a nyelvi készségek nagyon tudnak fejlődni, hogyha komolyan veszik ezek a tanulók a kintlétet és a kinti munkát. Ez így szokott lenni, tehát még senki nem ez jött haza úgy, hogy megbánta volna, hogy kiment. Azon kívül lehetőséget biztosít egyfajta kitekintésre is egy idegen nép kultúrájának,
1: nagyon fontos tapasztalatokat
2: megismerésére. És hát nem mellékes, hogy a görög gasztronómiával is megismerkedtek a tanulóink, mert egy nagyon elegáns szállodában fognak dolgozni, mind a konyhán, mind pedig az éttermi részben, úgyhogy az ételek készítésében is részt vesznek.
1: És a tálalásban
2: hát,
1: is.
2: Amit készített, amit főzött, azt egye is meg, vagy legalábbis kóstolja meg, hogy hogyan sikerült, meg is kóstolhatják ezeket a hagyományokat. Görög ételeket.
1: Igen, igen. Picit még ugorjunk vissza arra pillanatra, ami szintén nagyon fontos volt nyilván az iskola életében, amikor fölvette Ungvári László nevét.
2: Igen, egészen pontosan 2008. szeptember 1-ével történt. Uh-huh. Ungvári
1: emlékszem
2: László, Ceglédi szőlész, borász, mezőgazdász nevét vette fel az iskola, és ugyanezen a néven van Cegléden borrend is, ugye az Ungvári László borrend, amely
1: büszkén pedig... mondom, hogy tagja vagyok ennek a borrendnek, igen. És ezért is örültem nagyon akkor, már akkor tagja is voltam, igen. Amikor az iskola fölvette az ő nevét, és igen. Úgy éreztem én is, hogy egy nagyon méltó nevet vett föl, és nagyon jó, hogy egy ceglédi ember nevét igen. Viseli így egy van, ilyen jeles iskola.
2: Igen, igen. Sőt, ha már a borrendnél tartunk, akkor a borrend a mi iskolánkban alakult meg.
1: Tulajdonképpen, igen.
2: 30 évvel ezelőtt.
1: Igen.
2: Pontosan most, tehát a borrend a fennállásának 30 éves évfordulóját, mi pedig az iskola önállóvá válásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Hát igen. Ilyen szép egybeesés.
1: Igen. Ugye szeptember 18-án pénteken lesz majd ezzel kapcsolatban egy nagy találkozó, ahol ott lesznek régi tanárok, régi diákok tömkelegével, akik esetleg már a hétvégi ismétlő válogatásunkat hallgatják, erről ugyan lemaradnak, de tulajdonképpen ez egy belső ünnepség lesz, tehát azoknak szól mindenképpen, ugye, akiknek valami szorosabb kapcsolata volt az iskolával.
2: Természetesen, és kicsit visszakanyarodva az iskola történetéhez, ugrunk egy kicsit.
1: Noszak.
2: 2015 óta, hát fenntartó változások történtek azt megelőzően, igen. És 2015 óta a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik igen. A iskolánk. Úgyhogy erre a jubileumi rendezvényre természetesen várjuk a Ceglédi Szakképzési Centrum teljes vezetőségét,
1: igen.
2: Nyugdíjas kollégáinkat, mert nyugdíjas találkozó hogy is lesz azon a napon, illetőleg, hagy mondjam el, Ungvári László iskolánk névadójának dédunokája dr. Huszti Péter akadémikus
1: igen.
2: Is.
1: Nem először járt Cegléden.
2: Igen, az egyik szónoka lesz az ünnepi rendezvénynek, a másik pedig dr. Vangyel Tibor, az Ungvári László borrend nagymestere.
1: Nagymestere, igen, igen. No, hát szóval az ünneplés megy, még nagyon picit időnk talán van, annyi, hogy ezzel nincs vége nyilván az ünneplésnek, egy 50 évet nem lehet egy nappal megünnepelni. Terveztek még a tanévben, ha jól tudom, egy-két eseményt.
2: Természetesen ezért is nem jubileumi napról, hanem jubileumi tanévről van szó, mert a tanév során tervezünk még egyéb eseményeket, illetőleg szeretnénk egy évkönyvet is elkészíteni.
1: Igen, persze.
2: Hát, mint mindennek, ugye az anyagi oldalt is ugye biztosítani kell mindezekhez, bízunk benne, hogy ez is meg lesz, és akkor a terveink sikeresen valóra válhatnak.
1: Így van, melyekről nagyon szívesen beszámolunk itt természetesen a Cegléd Rádióban a későbbiekben is. Bármi újdonság van ezekkel kapcsolatban, akkor keressük egymást és találkozzunk. Most jó ünneplést kívánok, és hát gratulálok ehhez az 50 esztendőhöz mindenkinek, akinek egy pici köze is volt ahhoz, hogy ez az iskola így megálljon, és nem csak fizikailag, hanem átvitt értelemben is tényleg egy olyan iskolává vált, ahova azt hiszem, hogy büszkeség lehet járni, bár még gyereknek is.
2: Köszönjük. köszönjük szépen, és mi évről évre ezért dolgozunk, minden tanévben megpróbálunk megfelelni az elvárásoknak és rászolgálni mind a szülők, mind a bennünket választó tanulók bizalmára.
1: Köszönjük szépen, az Ungvári Iskola igazgatója Baranyi Tibor volt a vendégem. Még egyszer boldog szülinapot!

0: zenével. Változatosan.
1: Most még jöjjön Zola, Sehova se passzolok című 2025-ös dala, azért remélem én még belepasszolok a következő óra műsorába is, hiszen egy érdekes beszélgetéssel várom önöket majd. Fociról lesz szó, a CVS-e labdarúgó szakosztálya, az utánpótlás szakosztály az 5. Ceglét kapott rendezi meg, majd októberben, de már most érdemes lesz róla beszélgetni Széchenyi Mártonnal, az utánpótlás korú focisták vezetőjével. No hát, érdekes dolgok lesznek, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni rá. Remélem, a következő időszakot is együtt töltjük majd, a következő 60 percet is itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Mindent meg fog tenni az Európai Bizottság, hogy támogassa Szerbiát az uniós csatlakozásban, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Marta Kos hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, de a revizionizmus, a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Nincs helyük az Unióban, ahogy nincs helyük a tagjelölt országokban sem. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja.
1: Az időjárásról.
7: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglét Rádió FM 92.5.
1: Ő volt Taylor Swift és az Up a Light című nótája 2026-ból, ezzel a friss dallal kezdtük tehát a keddesti beszélgetős műsor második óráját. Most még meghallgatjuk majd Adrit, a Szinglik éjszakája című 2012-es slágerével érkezik az énekesnő, utána pedig bizony fociról lesz szó. Az ötödik Ceglét kapott októberben rendezik meg az utánpótláskorú kis focisták számára. Hát hogy hányan lesznek itt és hány meccset fognak játszani, félelmetes számokat fognak hallani, és hogyan készülődik egyáltalán a CVS labdarúgó szakosztálya erre a nagyszerű megmérettetésre. Erről majd az utánpótlás vezetőt, Széchenyi Mártont fogom kérdezni nem sokára, Adri dala után, tehát ezzel a beszélgetéssel megyünk tovább.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Adri dala után pedig, ahogy említettem, focival megyünk tovább. Rengeteg foci meccs, rengeteg fiatal játékos, ez fogja jellemezni majd az 5. Cegléd Cupot, amit októberben rendeznek, de már most elindult a felkészülés, és bizony lesz egy remek kis pályázati lehetőség majd a fiatalok számára. Na hát mindenről bővebben a CVS-e labdarúgó szakosztályának utánpótlás vezetője Széchenyi Márton fog nekem beszélni a következő percekben a már is induló interjúban. Halljuk!
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát egy nem mindennapi sporteseményről lesz szó, de ennek a sporteseménynek már bizony mondhatni komoly hagyományai is vannak, hiszen 5. alkalommal rendezik meg majd októberben a Cegléd Cup nevezetű foci tornát. Na hát erről fogunk beszélgetni a CVS-e labdarúgó szakosztályának szakmai utánpótlás vezetőjével, Széchenyi Mártonnal, nem először vendégünk itt a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek!
2: Szia Szegyi, üdvözlöm a rádió hallgatók!
1: No, hát 5. alkalom, akkor már mondhatni, hogy rutinból, kisújból megy az egész, de hát azért ezek nem így történnek általában, ugye?
2: Főleg úgy, hogy álmodtunk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy akkor most csináljunk valami egészen impozánsat és grandiózus rendezvényt. Most jutottunk el oda egyébként az elmúlt 4 alkalom után, hogy úgy érezzük, hogy talán szintet léphetünk, éppen ezért egy ilyen össz-közép-európai rendezvényben gondolkodunk. Opa. 90 csapattal, 5/7 nemzet csapatát várjuk, úgyhogy ez egy igazán nagy rendezvény lesz, de ami különösen fontos számomra, hogy a ceglédieket is bevonjuk.
1: Természetesen.
2: És egyfajta családi nappá bővítsük ezt az eseményt. Aha. És nem csak azokat várjuk szeretettel, akik egyébként fociznak, hanem egyéb más sportágokból is, a gyerekeket, a szülőket, hiszen nagyon sok programmal készülünk számukra.
1: Na hát ezekből is idézgetünk majd, de még azért is fontos ez a beszélgetés most itt szeptember eleje közepe táján, ugye, mert hát pedig októberben lesz, mert azért ennek is megvan a jó oka, hiszen kiírtatok egy érdekes pályázatot, egy rajz pályázatot egy foci tornához, hát hogy jön össze ez a kettő?
2: Így van, tehát szeretnénk bevonni tényleg egész Ceglédet, és különösképpen a rajzpályázattal az iskolákat szeretnénk egy picit aktivizálni. Innen is kérem a pedagógusokat, a szülőket, és természetesen az igazgatókat, hogy legyenek ebben aktívak. Nagyon szeretnénk díjazni egyébként azt az iskolát, ahonnan a legtöbb rajzpályázat beérkezik. Na. Tulajdonképpen nagyon sokat agyaltunk, úgymond, hogy mi is legyen a rajzpályázatnak a tárgya. Itt a Cegléd logó, ami felmerült bennünk, hogy tervezzék meg a gyerekek, de ugye itt az 1-8 osztály között azt gondoljuk, hogy inkább ezt bővítjük egy labdarúgás témára. Mit jelent a gyerekeknek a foci, a futball? Mit gondolnak, amikor eszükbe jut mondjuk egy Cegléd Cup, és mondjuk 2 mondattal még segíteni nekik, hogy
1: nyilván igen.
2: Jelenítsétek meg, ahogy focisztok, esetleg bármit, ami egyébként eszükbe jut.
1: Egyszerűen csak valaki egy foci labdát rajzol, bizony, de gyönyörűen, itt, már az is jó lehet,
2: itt,
1: ugye?
2: Bármi játszik tulajdonképpen. És szeretnénk az iskolákat díjazni azzal, hogy egy 10 darab focilabdát felajánlottunk az első helyezettnek, az és itt nyilván itt a darabszám fog számítani az iskolák viszonyában, viszont a legszebb rajzokat is fogjuk díjazni. Cegléd VSE baseball sapkát lehet majd nyerni focilabdát. Dolgozunk azon, hogy milyen jutalmakat osszunk ki.
1: Van, de
2: biztos,
1: még idő.
2: Így van, de biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk találni a módját, hogy örüljenek a gyerekek. Itt vagyunk szeptember közepén, másfél hónap van a tornáig, de őszintén mondom, hogy itt most már másfél hónappal egy ekkora rendezvény előtt, itt 0-24-ben csak ezen kattog mindenki a klubnál, hogy minél sikeresebb legyen ez a rendezvény.
1: Úgy van. Melyik korosztályt érinti, korosztályokat érinti ez igazából majd?
2: Igen, itt magát a tornát U9, 11 és 13-as korosztályokban szervezünk, tehát ez ugye utánpótlás 9, 11, 13, ez azt jelenti, hogy a 10, 12 és 11 éves gyerekeket érinti. Tulajdonképpen ennek egy kibővítése a családi nap, hiszen várjuk a kisebbeket is. Nice. Lesz számos olyan program, amiben be tudnak kapcsolódni.
1: Tíz év alatti gyerekek is akár.
2: Így van. Egy experience zone, egy ilyen kipróbálhatják magukat tulajdonképpen különböző mozgásformákban. Uh-huh. Most zajlik egyébként tárgyalás azzal kapcsolatban, hogy milyen mozgásfejlesztő programokat tudunk majd beintegrálni ebbe a rendezvénybe. Uh-huh. Illetve ami családi nappá formálja ezt az egészet, most tényleg ezekben a napokban ülünk le, arcfestőt keresünk, kézműves sarkot szeretnénk kialakítani, állatsimogatót, ami talán a parkolóba el tudunk különíteni, majd már tudom, hogy van két póni, amelyik felajánlás formájában kihozzák, lehet ott simogatni, ugrálóvár lesz, tehát én azt gondolom, hogy ha kilátogatnak a kedves ceglédiek, akkor az egy csak az, hogy látják, hogy itt nyüzsgés van, itt öröm van, hiszen foci van, és az összekapcsolódik a mozgás öröme.
1: Nem csak a gyerekek lesznek ott, tehát jön apa, anya, nagypapa, nagymama és keresztpapa, keresztmama. Tehát valóban egy igazi családi nappá varázsoljátok, és ez azért tényleg újdonságnak számít, hogy egy ekkora jellegű nagy rendezvény lesz ebből a foci tornából, ami önmagában sem egy kis falat, hiszen hány meccset fog játszani?
2: Hát én most számolgattam a 300 mérkőzés.
1: De ez hihetetlen.
2: Nagyjából kimondani is nehéz. Igen. És ennek a 300 mérkőzésnek, hogyha a költségvetésére egy mondat erejéig kitérhetünk, nos, akkor most járunk ott, hogy ez a torna, ez 7-es millió forint a nullszaldó.
1: Igen.
2: Éppen ezért is úgy szervezzük, és nem is szeretnék itt meglepetést majd a helyszínen, hogy a 12 éven aluliak számára ingyenes lesz a rendezvény.
1: Igen.
2: És a nagyobbaknak, szülőknek valószínűleg egy ilyen 1000-1500 forintos belépővel kell számolni. De én azt gondolom, hogy olyan programot teszünk le az asztalra, amire ez az 1500 forint, ez
1: persze. Igen.
2: Ha még megemlíthetek egy dolgot, igen, és ezt külön köszönöm a Ceglédi VSS szüleinek, itt szponzorációba kapunk majd egy nagy sátrat, ami úgy fog kinézni, hogy teljesítmény diagnosztikai részlegnek neveztük el.
1: Iha.
2: Fotocellákkal, sprintkapukkal, digitális méréseket fogunk tudni majd prezentálni, ahol a gyerekek felmérhetik az erejéket, ott is díjazni fogjuk a leggyorsabb játékost, aki a legmagasabbra ugrik, hiszen azt is majd digitálisan tudjuk egy ilyen platformon mérni.
1: Nice.
2: Nagyon fontos kiemelni, hogy a szülőknek előadásokkal készülünk. Olyan nemzetközileg is elismert szakember érkezik, aki például a magyarországi utánpótlás szülőket tulajdonképpen összefogja. Van egy ilyen Facebook csoport, itt lehet, hogy ez a reklámhelye, de Helm András érkezik, aki olyan témákkal fogja majd színesíteni itt az előadásokat, mint például az optimális szülői háttér.
1: Aha.
2: Hogyan tudja
1: fontos
2: a szülő
1: bizony
2: támogatni, igen, a gyerekeket úgy, hogy ne legyen túl sok, és ne legyen túl kevés.
1: Igen, ugye, csak pont elég legyen.
2: Pont elég, és ez egy óriási segítség lenne, hogyha tudnánk a szülőket ilyen téren edukálni, hogy mindenki
1: ők
2: tudja.
1: Ők is értsék, hogy miről van szó.
2: Abszolút, és a sport közegben egy picit beilleszkedjék ebbe a játékos edző szülő háromszögbe, mind a három szereplőnek optimálisan kell működnie ahhoz, hogy az működjön, és a központban természetesen a gyerekek vannak, hogy fejlődjenek.
1: Igen. Említetted, hogy nemzetközi lesz ez a megmérettetés. Hol tartunk most a jelentkezésekkel, a nevezésekkel, és milyen országból érkező ifjú focistákra számíthatunk?
2: Pont tegnap sikerült megvásárolni a repülőjegyeket a portugál Vitória Guimarães nevű csapatnak.
1: Ez itt van Cegléd Barcelonában, ugye?
2: Igen. Én nagyon büszke vagyok. Ez az a szint, amikor lépünk egyet, amikor meg tudunk hívni egy csapatot. Úgy döntöttünk, hogy ez a Vitória Guimarães portugál első osztályú csapat lesz. Egyébként U9-es korosztályban fognak szerepelni.
1: A mindenit. Ronaldók jönnek majd akkor.
2: Nagyon bízunk benne. De jönnek csapatok Albániából, Koszovóból, Bosznia-Hercegovinából, jó eséllyel, Szlovákiából, Erdélyből, Romániából, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy komoly nemzetközi mezőny fog összejönni, úgy, hogy egyébként nem a top csapatok, tehát lesznek első osztályú csapatok, mint például a Guimarães vagy a Sepsi, Szlovákiából próbálkozunk még, de nagyjából ez a tehetségközpont, körzetközpont színvonal, ami úgy azt mondanám, hogy a másodosztály, második vonal csapatai érkeznek, és itt mindenki nyerhet. Egyébként ez a Cegléd Cupnak a szlogenje is, hogy 5. Cegléd Cup, ahol mindenki játékban marad. Ez pedig azért van, mert lejátszák első nap a csoportmérkőzéseket, és onnan úgy tervezzük, hogy a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga ágra jutnak tovább a csapatok, és ott is tudnak nyerni majd
1: tisztára,
2: kupákat.
1: Tisztára, mint a felnőttek.
2: Abszolút. Tehát tulajdonképpen hiába esel ki az első napon a Bajnokok Ligája körből, de az Európa
1: Ligát... Meg nem kell hazautazni.
2: Így van, az Európa Ligát ugyanúgy meg tudod nyerni. Csak a díjazások egyébként, kaptunk szponzorációt is ebben a témában is. Az érmek, kupák, serlegek, ott tartunk, hogy 450 000 forint, de ha majd kijönnek a hallgatók és látják, hogy például ilyen 90 cm-es, 4 oszlopos trófeát lehet nyerni, az egy olyan színvonalat biztosít majd a csapatok számára, ami nagyon bízunk benne, hogy a 6. Cegléd Cupra majd úgy kell visszamondani a jelentkezőket. Per pillanat egyébként 75 csapatnál járunk, tehát itt vagyunk a hajrában, még 15 csapat befér ebbe a mezőnybe, de többet nem tudunk
1: majd. Nem lehet kezelni már.
2: Így van, igen.
1: Mint a mi időnket is nehéz kezelni, mert lassan lejár itt a kis műsoridőnk, de akkor mondjuk el egyszer azt, hogy tehát októbert emlegettük, mikor lesz pontosan a rendezvény?
2: Október 28-29. 9:30, ez az őszi szünetben, reggel 9-től nagyjából este 6-ig fog tartani minden napon. A fő napok azok a 28-29, amikor igazából a 9-11-es gyerekeknek kedveskedünk itt a családi nappal, állatsimogatóval, arcfestővel, stb. Ezért oda fókuszálnám a meghívását a ceglédi hallgatóknak, szülőknek, gyerekeknek.
1: No, és ne feledkezzünk meg a rajzpályázatról sem. Meddig várjátok oda a beérkezett pályaműveket?
2: Igen, köszönöm. A rajzpályázat pedig nagyjából 3 hetet adunk erre a történetre, ami azt jelenti, hogy október 9-én legkésőbb ott be kell szedni a rajzokat.
1: Igen.
2: Nem is akartam túl rövidre húzni, hogy 2 hét, hanem 3 hetet adunk az iskoláknak, úgyhogy...
1: Elégnek kell lenni ennyinek.
2: Így van, nagyon bízunk benne, hogy aktivizálják magukat az iskolák és a pedagógusok is, és hát a gyerekek természetesen, és várjuk a rajzpályázatnak az eredményeit, aztán utána természetesen majd látjuk, hogy mik az eredmények.
1: Jó van, még pedig várlak majd itt a stúdióban, még szerintem még előtte, de utána mindenképpen fogunk találkozni és értékeljük majd az októberi 5. Cegléd Cupot. 300 mérkőzés, atya mindenség. Szóval azért ez nem lesz semmi, és egy olyan dolog, ami azért megint csak fölteszi Ceglédet a térképre, azt hiszem Európa térképére, ugye?
2: Abszolút, ebben a 3 napban mi az utánpótlás gyerek focinak a központja szeretnénk lenni abban a 3 napban.
1: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Széchenyi Márton volt a vendégem, tehát a CVSE labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm, Marci, és akkor jó munkát, jó felkészülést.
2: Köszönjük, hajrá Cegléd!
1: Hajrá!

0: Hírlév Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Már csak egyetlen dal van hátra a keddesti beszélgetős műsorból, ez legyen a New Level Empire Velem című dal a 2023-ból. Hát ezt még velem meghallgathatják, de utána nem velem lesznek, hanem Vörös Nándival, és jön majd a Ceglét hangja című jó kis műsorunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok, köszönöm szépen a mai figyelmet, és számítok rá holnap ugyanekkor este 6 és 8 óra között itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Fekete Győr András szerint a korábbi miniszterelnök megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal dolgozóit. Orbán Viktor a Hír TV-ben vasárnap azt mondta, nyomon fogják követni és nyilvánosságra hozzák azokat, akik munkát vállalnak az új hivatalnál, és nem kerülik majd el a felelősségre vonást, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Fekete Győr András szerint ez túlmutat a véleménynyilvánításon, ez az igazságszolgáltatás megfélemlítésére tett kísérlet. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
1: Az időjárásról.
5: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amiben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük a 0635-95-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, de a Facebook oldalunkon www.facebook.com/cegledradio is írhatnak nekünk, én pedig Vörös Nándi vagyok, a mai kérdésünk nem más, volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a mai kérdés tehát. Hát egy összetett kérdésről van szó, mert hát több minden van, ami miatt egy színész unszimpátiát válthat ki. A színészek iránti ellenszem vagy antipátia összetett pszichológiai és kulturális jelenség, amely számosokra vezethető vissza. A nézők gyakran nem csupán a színészi játékot, hanem a színész személyiségét, kisugárzását vagy a hozzá kapcsolt szereptípusokat értékelik. Nézzünk 5 plusz 1 gyakori okot, ami miatt nem szeretünk egyes színészeket. Hiteltelenség és modorosság. Ha a színész játéka nem őszinte, mesterkélt vagy túljátsza a szerepet, a néző nem tud azonosulni a karakterrel és elutasítja a színészt. A második a szereptípusokhoz vagy skatujához kötődés. Sok színészre ráragad egy-egy negatív karaktertípus, ha a nézők egy színész csak aljas, unszimpatikus szerepekben látnak, a negatív érzelmek átragadnak magára a művészre is. Példának itt mondjuk a Barátok közt Miklósát tudnám hozni, aki miután csatornát és sorozatot váltott, a másik csatornán is csak gonosz szerepeket írtak neki, mert ezzel tudott azonosulni a néző, hogy szerették-e vagy nem, az már egy másik kérdés. Harmadik a személyes kisugárzás és szimpátia. A színészet a varázserőről és a kötődésről szól. Ha a színész karizmája, hanghordozása, mimikája vagy gesztusai a néző számára természetéből adódóan irritálóak, az antipátia automatikus lehet. 4. A civil énkép és a magánélet. A bulvár sajtó és a közösségi média korában a színészek magánélete és közéleti megnyilvánulásai is hatnak a megítélésükre. Ha a színész botrányokba keveredik, vagy a nyilvános viselkedése antipatikus, ez csökkentheti a népszerűségét. 5. Kulturális vagy generációs különbségek. Egyes színészek játékmódja bizonyos korosztályok vagy kulturális csoportok számára idegen lehet, ami elutasítást vált ki. És 5 plusz 1. Hihetetlen, de a nem megfelelő szinkronhang is ilyen. A magyar nézők számára a szinkronhang döntő lehet, ha egy színész megszokott, ikonikus magyar hangját lecserélik, az gyakran vezet a színész iránti elutasításhoz, mivel a néző hangokhoz is kötődik, na persze nem feltétlenül a lecserélés, hanem egy rosszul választott szinkronhang is ilyen lehet szerintem. Összességében tehát a nézők a hitelességet, az őszinteséget keresik a színpadon és a filmekben, sorozatokban egyaránt, és ha ezt nem kapják meg, az gyakran negatív érzelmeket szül. A kérdésünk tehát ebből az apropóból az, hogy volt-e olyan főszereplő vagy színész, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább miatta a sorozatot. Ha volt ilyen, küldje el nekünk 0635-925-925-ös vagy kívánság kukac@cegledradio.hu, hogyha e-mailt szeretnének írni, és a műsor hamarosan folytatódik néhány zene után az önök válaszaival.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és szerencsére jönnek a válaszok a 0635-925-925-re, és a kívánság kukac ceglédradio.hu-ra is. Az elsőre az SMS-ek, a másodikra pedig az e-mailek, hogyha ön is megírná, tegye meg bátran. Zsuzsa azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsiből Ashton Kutcher váltása szerintem kár volt. Csak addig néztük, amíg Charlie van benne, azután mindig elkapcsoltuk. Hát igen, ott volt egy nagy váltás, azt hiszem azért is, mert Charlie Sheennek az élete, az életvitele akkor már hagyott némi kívánnivalót maga után, és a sorozat gyártói nem nagyon szerették a kilengéseit, fogalmazzunk így, és egyszer csak kiírták a sorozatból, ugye a sorozat szerint azt hiszem, hogy meghal benne, és akkor jött Ashton Kutcher, aki hát végül is teljesen más karaktert hozott be, én bevallom, hogy onnan is tovább néztem, sőt egy érdekes fordulat volt ez szerintem a sorozatban, de aki persze Charlie Sheen miatt szerette a sorozatot, akkor azt megértem, hogy onnantól kezdve az már nem ugyanaz. René azt írja nekünk, hogy a Walking Deadben Lori a hideg futkos tőle a hátamon. Néztem a Walking Dead-et egy darabig, de most a Lori karaktere nem ugrik be hirtelen, mindjárt rá fogok keresni, hogy ki is volt ő, de úgy emlékszem, hogy engem senki nem idegesített annyira. Amit viszont megértek, az Marcel üzenete, Ellie a The Last of Us-ból, az egyik legrosszabb casting ever. Szerintem az a lány egy nagyon tehetséges színész egyébként, de nagyon más, mint ami a Last of Us játékban, tehát a számítógépes játékban egy ilyen vékonyka, kedves alkatú kislány, és egy egészen más miért kapott a sorozatban, viszont nagyon jó színész kapott, úgyhogy hát ezt nehéz eldönteni, de igen, nagyon sokan ezt mondták már nekem. Kicsit innen is jött ez az ötlet, hogy a mai napon ezzel foglalkozzunk, hogy van-e olyan szereplő, aki nagyon idegesíti a sorozatban a nézőket. Stolbuci a nagyőben, ezt Ádám írta nekünk, Stolbucit ezt hosszú óval és egyben írta, tehát mi kiejtést szerint így, hogy Stolbuci a nagyőben, a nagyőt is ugyanúgy kiejtés szerint írta, minden esetre vicces, hát most, hogyha tehetek egy ilyet, én megmondom, hogy engem általában sok mindenben idegesít, meg az is nagyon szokott zavarni, hogy nagyon sok mindenkinek a szinkron hangja Stol András. Sajnos valamiért nem kedvelem ugye a játékát sem, meg a hangját sem. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges ember, mert azt nem mondom, de valahogy nekem nem jön át. Németh Kristóf bármiben, azonnal elkapcsolom, ezt Edith küldte el nekünk. Hát igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha valakinek ő nem szimpatikus. Érdekesen játszik, de azóta stand-up-ol is a Kristóf, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy abban találja majd meg magát. Éva azt írja, hogy a Steve Carell az Office-ban, abba is hagytam, meg úgy egyébként bármelyik filmjét se szeretem. Jim Carrey filmek, a Dumb és Dumbertől kezdve, pedig neki vannak igazán nagy alakításai. Hát igen, hogyha Jim Carreyről beszélünk, azért a drámai szerepei, mint a Truman Show például, vagy az Ember a Holdon, azok szerintem nagyon nagyok, de én a vígjátékait is szerettem, pont akkor voltam gyerek, és nagyon bejött ez a folyamatos őrültség, amit ő közvetít. Viktor érdekeset ír nekünk, bármi, amiben Jennifer Lopez vagy Angelina Jolie szerepel. Hát ez érdekes. És hogyha mondjuk Jennifer Lopez énekel, azt szereted, vagy az sem. Angelina Jolie az nem annyira szokott énekelni, ez igaz. Én már láttam jó filmjét, láttam már rosszat is persze, de valahol értem, amit írsz. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát az, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, de hogyha filmet írnak nekünk, az is tökéletes. 0635-925-925-ös. Hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A Ceglit hangja mai kérdése, volt olyan sorozat, amelyben annyira idegesítette a szereplő, hogy nem nézte tovább miatta? Ez tehát a mai kérdésünk is a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy az a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre várjuk a válaszokat, ahogy András is elküldte nekünk, azt írja, a rémrendes családban Peggy. A második évad végére nem értettem elbánni, miért nem ássa el a kertben. Persze csak egy sorozatról beszélünk, ezt tegyük hozzá, szóval senkit ne ássunk el a kertben, még a sorozatban sem. De valahol ezt értem, ezek a szitkomok vagy szituációs komédiák, amik akkoriban készültek, ezek direkt el voltak túlozva, tehát minden karakter nagyon-nagyon túlzással játszotta a szerepét, így Pegginek is ez volt a dolga. Én sosem néztem igazából a rémrendes családot, darabokat láttam belőle, de engem már az egész idegesített úgy, ahogy van. Úgyhogy nem csak Peggy, hanem szerintem mindenkire igaz ez a rémrendes családban, de nem akarok ezzel senkit megbántani. De túl voltak játszva a szerepek, mert pontosan ez volt a feladatuk, úgyhogy szerintem ezért volt ennyire irritáló sokaknak. László azt írja, hogy a renitens, mikor lecserélték Gáspár Katát. Nem láttam a renitenst, azt tudom, hogy igen, volt egy színész csere, és hát most hirtelen meg nem mondom a hölgy nevét, sajnos pedig tudnom kéne, Nagy Ervin feleségéről van szó, aki az új szerepet átvette, és onnantól kezdve más lett a sorozat, ezt én is hallottam, de hogy jobb vagy rosszabb, azt nem tudom megmondani. Attila azt írja, hogy Tom Selleck a Magnum, elkapcsolom azonnal. Gyerekkoromban néztem a Magnumot, de ez a műsor nem rólam szól, valahogy ezt nem érzem annyira, szerintem neki ez volt a karaktere. Ami viszont engem meglep, az Manci írása, azt írja, hogy a Mentalista, a főszereplő csak mosolyogni tud, a Grace Klinika, Ellen Pompeo, a Trónok harcát nagyon szeretem, de Emilia Clarke düllett szemei, fa arca marhára idegesít, bocsánat azoktól, akik kedvelik. A Grace Klinikát nem néztem egyedül, de én a Mentalistáért rajongtam. Tehát amikor az ment a tévében, én imádtam a főszereplőt is, szóval tényleg sokat mosolygott, de valahogy nagyon jól hozta azt a karaktert, akit neki kellett hozni. Én legalábbis ezt gondolom. A Trónok harcát pedig szintén nagyon szerettem, és nekem Emilia Clarke-kal se volt bajom benne. Szerintem az a sorozat inkább azt veszítette el a vége felé, mikor már nem követték annyira a könyveknek a sztoriát, mert ugye az utolsó két könyv meg sem jelent. Tehát itt nagyon nehéz lett volna egy olyan sztorit követni, ami meg se íródott, és onnantól kezdve a producerként közreműködő írója a könyveknek is hátralépett, úgyhogy a filmet rendezők próbálták meg kitalálni, hogy érjen véget a sorozat, hát nem sikerült, mondjuk úgy. Anna is azt írja, amit a műsor legelején kaptunk meg, Ashton Kutcher, a két pasi meg egy kicsiben, annyira éles és szerintem béna váltás volt Charlie Sheen után, hogy képtelen vagyok azokat a részeket megnézni, inkább be kellett volna fejezni valahogy a sorozatot még Charlie-val, ha már nem ment tovább, mint mással tovább erőltetni. Hát igen, ez is nagy kérdés ilyenkor, hogy ha amúgy egy népszerű sorozat megy, akkor nem próbálnak-e meg a készítők ebből még több pénzt csinálni idézőjelben és folytatni valahogy. Valakik szerették a váltást, valakik nem. Egyelőre kettő mínuszos válaszunk van ezzel a sorozattal kapcsolatban. Nézzük még egyet, László azt írja, hogy Bella Ramsey, miattan nem néztem tovább a The Last of Us-t, és a második évadba már bele se kezdtem, annyira irritáló a kis csaj. Hát igen, ez is visszatért már, ez a válasz. A Bella Ramsey-ről volt már szó, ugye Elit játsza a The Last of Us című sorozatban, és hát nem sokan szerették, ez tény. Hogy kit nem szerettek még a ceglédiek és környékbeliek, az hamarosan kiderül néhány zene után, mert folytatódik nem sokára a Ceglét hangja.
1: Helyi információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk az, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy a sorozatot miatta, és hát jönnek a válaszok szép számmal szerencsére. A következő egy olyan lesz, amit nagyon nem tudok hova tenni, mert teljesen más a véleményem, de felolvasom ettől. Péter írja nekünk, hogy Breaking Bad, Jesse Pinkman, aztán Walter White. Második éve az közepén adtam fel a szenvedést, addig hittem másoknak, hogy majd egyszer jobb lesz. Nekem a Breaking Bad a top 3 sorozatban benne van szerintem az életem során, ez a Totál Szívás címen futott magyarul, és szerintem Jesse Pinkman és Walter White alakítása is tökéletes, tehát a csúcs. Azt tudom esetleg gondolni, Péter, neked egészen más típusú sorozatok jönnek be, de akinek ez a hosszan elnyújtott, kicsit krimis, kicsit modern, kicsit tudományos, de azért eléggé alvilági sorozat tetszik, azok nagyon szerették a Breaking Bad-et, vagyis Totál Szívást, de el tudom képzelni, hogy valaki egyáltalán nem. Nekem szerintem minden évad egyre jobban tetszett, és a színészi alakítások is csodálatosak voltak benne. Ez az én véleményem, a tiéd más, és ezt tiszteletben tartjuk természetesen. Szabolcs azt írja, hogy kb. Azért nem nézek magyar filmeket, mintha a ripacskodás a színészi akadémián kötelező volna. Azért vannak nagyon jó magyar filmek, főleg a független filmes érából azért vannak olyan, lehet találni olyanokat, amik tényleg megérik a megnézést, de persze mellé lőni is nagyon könnyű, meg hát ugye nem minden embernek fekszik mondjuk az, hogy tele van dalokkal egy adott film, amit a színészek táncolva adnak elő, na mindegy, ez egy másik kategória, de abba is lehet jót találni szerintem. Annyit írt nekünk Andi, hogy igen. Tehát akkor volt olyan főszereplő, aki idegesítette és nem nézett tovább valamit emiatt, de nem írja meg, hogy kicsoda, azért Andi véleményét is köszönjük. Ági pedig azt írja, hogy Jim Carrey, megláttam a képernyőn és csatornát váltok. Ez érdekes, azért nem minden szerepben volt rossz Jim Carrey, volt, ami idegesítő volt tényleg, volt ez a kábelbarát, vagy valami ilyesmi, az nekem nagyon nem jött át, de azt is sokan értékelik, vagy hát magasabb polcra helyezik, mint amilyen jó volt az a film. Catherine Hegel irritál, de nagyon, fogalmam sincs, hogy miért, egy filmet se tudok vele megnézni. Hát, hogy vele megnézni, azt én se tudok. Egy olyan filmet, amiben szerepel, azt talán megtudnék, de igen, értem, hogy miért mondja a kedves hallgató. Norman, aki azt írja nekünk, hogy a Stranger Things majdnem bebukott Erika miatt, aztán megtanultam elviselni. Hát igen, van egy ilyen pont is, amikor valaki zavaró, de azért a sztori nagyon érdekli az embert, akkor lehet, hogy végigerőlteti miatt, sőt, olyan is volt már, hogy megkedvelte a sorozat végére, de hát vannak ilyen szerepek is, akik direkt kicsit idegesítőek, vagy furcsák, de pontosan ilyennek kell lenniük, mert az alkotók ezt szerették volna. Itt van nekünk még Roland, aki annyit írt, hogy a Szolgálólány meséje, az nem derül ki, hogy melyik volt a színész, akit nem szeretett. Mária is a Stranger Things-ről ír, Winona Ryder a Stranger Things-ből, annyira idegesített, hogy nem bírtam az első résznél tovább. Hát ott azért az első résznél én mindig több esélyt adok, 2-3 részt azért meg szoktam nézni, hogyha nagyon-nagyon olyan a sztori, hogy érdekel. Ha egyáltalán nem érdekel a sztori se, és még a színészi játék is rossz, akkor tényleg az első után föl lehet adni. Én azért több esélyt adtam volna. Egyébként szerintem Winona Ryder nem rossz. Minden filmben, amiben Zendaya benne van, Fejfej mellett Bella Potato Head-del, igen, Bella Ramsey-re gondol szerintem, mert Potato Head-nek szokták becézni Bella Ramsey-t, a sokszor említett Last of Us című sorozatból, aki Elit játsza. Zendaya, nem tudom, Zendaya nagyon népszerű filmekben, sorozatokban egyaránt, és hát persze meg tudom érteni, valakit valamiért mégis zavar. Engem a Pókember filmekkel már megfogott, ugye MJ-t alakítja benne, úgyhogy én ezért is különösen kedvelem. A kérdésünk ugyanaz lesz a következő órában is. Volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatjuk. Néhány zene is a hírek után folytatódik tehát a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vált

0: Ajánlott. Reklám.
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tiszapárt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így öt bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Az időjárásról.
3: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdés pedig nem más, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és záporoznak a válaszok, azt kell, hogy mondjam, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, ami egy e-mail cím persze. Ilyen nappal Budapest, az összes szereplő, ezt Tamás írta nekünk, hát már nem megy a sorozat, vagy azt hiszem, hogy nem megy, nem vagyok benne biztos, szerintem már véget ért, ha nem, akkor elnézést. Hát ugye annak az volt az érdekessége, hogy egy valóságshow szerűséget próbáltak csinálni, nagyjából csak a sztorit tudták a szereplők, és minden mást improvizáltak, és úgy adták el, mint egy, ha ez egy Budapesten játszódó valódi történet lenne. Igen, hát nem profikkal dolgoztak, ez tény, úgyhogy lehetett őket nem szeretni, de hát ilyenkor nem kell nézni a műsort. Riárd azt írja nekünk, hogy mi kis falunkat a Pali bácsi lánya, meg a két testvér miatt abba hagytam a 6. évadtól, eleve nem olyan jó már a klasszikus főszereplők nélkül. Hát igen, sokat változott a mi kis falunk szerintem, de Pali bácsi, nem a lánya, hanem Pali bácsi a zseni. Én mondjuk a többi színészt is viszonylag bírom benne, szerintem ügyesek, meg jól megvan írva az a sorozat. Tény, hogy a igazi klasszikus időkben a régi, az első szereplőkkel volt a legjobb szerintem is. Egy ideje meg már talán a 10. évad környékén járhat, az is lehet, hogy 11, nem tudom. Minden esetre már nem olyan, mint régen, ez igaz. Azt írja nekünk Károly, hogy az Így jártam anyátokkal egész gárdája, gyűlölöm azt a sorozatot. Na, hogyha szituációs komédiáról, szitkomról beszélünk, nekem az az abszolút csúcs valamiért. Nekem mindenki, minden egyes szereplő, minden egyes poén ült benne, szerintem az nagyon jó volt. Amit már sajnáltam, hogy az Így jártam apátokkal című testvérsorozatot is megpróbálták létrehozni, de hát az nagyon mellé ment. Az nem jött át, de az Így jártam anyátokkal, a How I Met Your Mother, az nagyon-nagyon jó volt szerintem, Károly nem így gondolja. Fandom összes, bár nem sorozat, nem szeretem. Ezt László küldte el nekünk. Hát Jean-Claude Fandom, igen, ha valaki nem szereti a verekedős filmeket, akkor valószínűleg nem Fandom lesz a kedvenc szereplője. Hasonló karaktert írt nekünk Ildikó. Adam Sandler az anyamra megy, nagyon nem bírom. Hát igen, neki is van egy sajátos vígjáték felfogása, és azért sok mindennel próbálkozott ő is, de valahogy mindegyik nagyon Adam Sandleres film lett. Én őt is kedvelem egyébként, nem vagyok egy nagyon nagy rajongója, de nincs így bajom se vele, szerintem nem rossz. Nem sorozat, hanem film. Ha eljön Joe Black, a főszereplő hölgy állandó pislogása kiborít, a film egyébként fantasztikus, Brad Pitt szintén nagyot alakít benne, mint hát a szereplőt most nem mondanám el, hogy ki a szereplő, hát ha valaki nem látta a filmet, itt nekünk Andrea leírja, hogy Brad Pitt kit játszik benne, tehát mi a karaktere a filmben, én nem mondom el, de csak azért, hogy nehogy valakinek lejelöljük egy point, tényleg érdemes megnézni, ha másra nem figyelnek, akkor a pislogásra most már lehet figyelni a főszereplő hölgynél. Gábor azt írja, hogy jó, képtelen vagyok elviselni a pasit, pedig alapvetően az antihősöket kedvelem, nem tudom ki jó, de ennek majd utána fogok nézni, és akkor hát, ha kiderül. Anett ezt írja, hogy pont emiatt küzdök erősen most a Breaking Bad-del, totál szívás, ezt csak én teszem hozzá, mert egyszerűen minden szereplő irritáló, főleg a feleség, ő valami borzalom karakter, de az alapötlet nem rossz, meg vannak benne jó részek, de utána leül az egész. Végignézem, ha már eljutottam a 3. évadig, de sajnos eddig nem érzem benne, hogy nálam ez a sorozat toplistás lesz. Nálam mondom, az volt, erről már beszéltünk, és a feleség karaktere egyébként érdekes, mert azt sokan mondják a rajongók közül is, meg még a készítők közül is, hogy nem pontosan ezt a szerepet kellett volna a feleségnek adni, vagy nem annak kellett volna játszani, aki, de pont a két főszereplőt is hibáztatta az előző órában valaki, hogy nem jók. Szerintem ők pont nagyon jók, a feleséggel lehet, hogy tényleg lehetett volna mit kezdeni. No, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy folytatjuk hamarosan, ki idegesíti önöket, melyik színészt, és esetleg abba hagytak miatt egy sorozatot, ha igen, küldjék el nekünk, persze csak ha van kedvük, 0635 925 925-ös.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

Ez a Ceglét hangja az FM 92-től, és a mai kérdésünk, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki miatt nem nézett tovább egy sorozatot vagy filmet, mert annyira idegesítette, és jönnek is a válaszok bőven. Azt írja nekünk Pintér István, hogy pokoli rokonok Dobó Kata miatt. Hát, nekem Dobó Kata amúgy is olyan, hogy sosem szerettem igazán a játékát. Tudom, hogy nem értenek velem sokan egyet, de valamiért nekem nem jött át sosem az ő színészi játéka. Andrej azt írja nekünk, hogy Elizabeth Moss mindenhol idegesít, amiben játszik. A Handmaid Tale-t megnéztem volna, ha valaki más játsza, kb. Akárki más színésznő, csak ne ő. Itt tényleg van egy kis harag vagy utálat a kedves színésznő felé, de meg tudom érteni, pont ez volt a kérdésünk, úgyhogy mi mást írt volna a kedves hallgató. Edith azt írja, hogy született feleségek Susan. Tényleg Susan volt a legfurább karakter a született feleségekben. Egy férfinek nem is biztos, hogy tudnia kéne, mi az a született feleség, de szerintem az nem volt rossz sorozat. Vicces volt, és hát ez a kertvárosi élet, a pletykálkodás, meg minden ilyesmiből kiindulva, szerintem az egy teljesen helytálló sorozat. Kata azt írja, hogy a séfek séfe a rossz hangú és furán viselkedő Szabina miatt inkább nem is néztem. Hát a hangjáról nem tehet, szerintem, főleg, hogyha nem egy színész játszik benne, ezek karakterek, akik saját magukat adják, hogy viselkedik, az megint olyan, hogy itt nem eljátszanak valamit jó esetben. Tehát nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy itt a séfek séfében vannak-e rendezői utasítások, és az alapján kell valamit csinálni, vagy minden úgy történik, ahogy a képernyőn van. Nem sokat láttam belőle, úgyhogy nem is akarok erről nyilatkozni. Egy érdekes vélemény Anettől, aki azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsi, de Charlie Sheen miatt. Legtöbben azt mondják, hogy a Váltást nem szerették, ő meg már a legelejétől nem szerette Charlie Sheent, ezek szerint, és ezt is meg tudom érteni, sokakat zavar. Viktória üzenete, kis Ramona. Már a Barátok közben is irritált a sejpítése, de most minden műsorban a kamu rihegés, röhögés tőle kiidegel, ahol ő van, szélsebesen elkapcsolok. Hát igen, ezt is meg tudom érteni. Ugye színészekről volt szó, és a Barátok közben tényleg színészkedett, azóta műsorvezető lett. Abban ne kössünk bele, mert hát ilyen a személyisége, fogjuk fel így. Nem tudom, hogy mennyire játszanak szerepet a műsorvezetők, vagy mennyire kell valamit mutatniuk, amit esetleg megírnak nekik előtte. De a színészkedés megint más, és a kiejtés is egy olyan dolog, hogy persze tud zavaró lenni. Biztos, hogy nekem is rengeteg hibám van a hadarásom, meg a hangszínem, vagy nem tudom, sokak számára lehet, hogy ilyen, de ezen nem tudok változtatni. Attila azt írja, hogy a Walking Deadben Negan utáni részeket már kihagytam, sok volt idegileg a húzás. De akkor, ha jól értem, itt nem a színészekkel volt bajod, Attila, hanem egyszerűen a sorozat változott meg annyira, hogy már nem tetszett. Ezt is nagyon szívesen vesszük, és föl is olvastam, de elsősorban a színészi játékokra vagyunk kíváncsiak, mint ahogy Robi megírta nekünk, hogy Jennifer Aniston a Jó barátokban. Na, itt megint az a kérdés, hogy vajon Jennifer Aniston színészetével volt a baj, vagy a karakter nem tetszett, akit játszania kellett, mert én inkább a másodikra gondolok, de ki tudja, főleg, hogyha csak a Jó barátokban nem tetszett Jennifer Aniston, és utána láttál túl jó szerepeket, akkor lehet, hogy másban már mégiscsak tudott színészileg nagyot alkotni. Meg nagyon sokan szeretik a Jó barátok a Rachel-ét, ezt ne felejtsük el, úgyhogy nem véletlenül az egyik legnépszerűbb sorozat. Kedves hallgatók, még kettő blokkra visszajövünk, hogyha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki önt is idegesítette, küldje el nekünk 0630 592 592-t.

0: Ez itt a Cegdét hangja, a kérdésünk pedig a következő. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És jönnek is a válaszok. Szerencsére, hogyha ön is elküldené 0635-92-92-5-ös. Richard azt írja, hogy barátok közt Laci szörnyű nagy ripacs volt. Egyébként sok mindenbe föltönik a Lacit játszó, hát most meg kéne mondanom, Józan László, nem? Nem biztos. Ne, ja nem, a Novák Lászlóra gondolsz, azt Novák Lacira, tehát én a Józan Lacira gondoltam, aki mást játszott benne, de igen, akkor hogyha Novák Lacira gondolsz, ő meg hát nem fogom tudni a nevét, minden esetre mindenkinek megvan a karakter. Oké, köszönjük szépen. Judit azt írja, hogy minden, amiben Keira Knightley van, annyira idegesít, ahogy az alsó ajkát eltolja, ki nem állhatom. Szerintem Judit az van, hogy ez Keira Knightley-nak a védjegye. Úgyhogy azért is csinál ilyen sokat, mert hogy valamiért ezt a karaktereivel összekötjük, és lehet, hogy pont ez egy ilyen szokás, hogy minden filmben, sorozatban elsüti ezt egyszer, és hozzátartozik. Nem tudom, de megértem, hogy valakit idegesít. Ez egy érdekes válasz MSZ-től, Debra a Dexterben. A karakter is pocsék volt, és a színésznő is. Szerintem a régi Dexter, a klasszikus, az nagyon meg volt csinálva, és nagyon jól válogatták össze a karaktereket. Debra talán tényleg kicsit egy gyengébb pont, ugye féltestvérét, a Dexternek a húgát, féltestvér húgát alakította. Sokan szerették, sokan nem szerették, ilyen és olyan véleményt is ismerek a baráti körömből. Chuck Norris, ezt Pepson írja nekünk, de amúgy tényleg egyrészt bírtam a Walker a texasi kopóból, de azért vannak jó kis filmjei, és ne felejtsük el Chuck Norris-szal kapcsolatban, hogy ő inkább harcművész volt, mint színész, csak annyira jól küzdött, hogy egyszer csak elkezdték beválogatni szerepekre. Ő nem a színészi játéka, hanem a harcművészeti tudása miatt került a kamera közelébe, és hát így filmek és sorozatok is készültek, meg hát azért Isten nyugosztalja Chuck Norris-t, de azért ne felejtsük el, hogy rengeteg dolog, mém is született Chuck Norris-szal kapcsolatban, és ezeket a poénokat mind neki köszönhetjük, meg hát a rajongóinak. Két pasi meg egy kicsi, jó barátok, erőltetett volt az egész. Hát ezt a kettőt nem nagyon szokás összehasonlítani, szerintem ez Csaba üzenete volt egyébként. A jó barátok azt mondják korszakalkotó, bár én azt mondom, hogyha valaki ismerte a Cheers című sorozatot, ami már a 80-as években készült, akkor minden, ami szituációs komédia, egy kicsit abból merít, én azt mondom, szerintem a Cheers mindennek az alapja, és abból lett a jó barátok, abból lett az Így jártam anyátokkal, abból lett az Agymenők, mert nagyon sok elemet kiszednek belőle, ami a Cheersben már megjelent. Viszont a jó barátok lett népszerű mégiscsak, a két pasi meg egy kicsit szerintem sokkal kevésbé volt népszerű, mint a jó barátok, de azt is megértem, hogy Csabát ezek a sorozatok zavarják. Azt írja Kata és Stól a Váltótársakban, nem néztem sajnos a sorozatot, de arra már nyilatkoztam a műsor elején, Stól András rajongója nem vagyok semmiképpen. F. Lászlóné azt írja nekünk, hogy Jim Carrey és Leslie Nielsen bárhol, bármikor, bármilyen szerepben, nagyon fura, mert nekem mind a kettő közel áll a szívemhez, Leslie Nielsen filmjei különösen, én az ilyen agyament vígjátékokat, paródiákat nagyon szerettem mindig, és van olyan ismerősöm, aki ki nem állhatja Leslie Nielsent, de nem tudom, hogy miért, mármint, hogy szerintem nagyon jó, de értem, hogy valakinek nem tetszik. Vaják a negyedik évadtól, én addig el sem jutottam, ezt Enikő küldte nekünk, én valahol az első, hát talán a második évadot még láttam, nem tudom, amikor a főszereplőt lecserélik, onnantól kezdve egyáltalán nem néztem, nem azért, mert lecserélték, hanem mert nem volt még rá időm. Lehet, hogy megnézném az új színésztel is, de egyszerűen nem fér bele az időmbe. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, ha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki idegesíti, és nem nézett tovább egy sorozatot miatta, vagy csak zavarja, küldj el nekünk nyugodtan 0635-92-92-5.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez itt a Cegdét hangja, és a műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók, a mai kérdésünk színészekkel kapcsolatos. Volt olyan szereplő vagy főszereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, a 0635-92-92-re elküldheti nekünk, én pedig majd beolvasom, és most igyekszek minél több mindenkit belesűríteni, mert azt kell, hogy mondjam, szerencsére olyan sok válaszunk jött, hogy lesz még egy adás ebből, úgyhogy aki nem fér bele, az se izguljon, de minél több embert igyekszek beleszorítani. Gabriella például azt írja, hogy a Manifest című sorozat férfi főszereplője. Ezzel még tartozok magamnak, az egyik jó barátom nagyon szerette ezt a sorozatot, én be is szereztem, de még megnézni nem volt időm, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de meg fogom nézni, és akkor majd talán egyszer erre tudok válaszolni, de azt már a kedves hallgató lehet, hogy nem fogja hallani. A Barátok közt Ákosa, hát azért jó régen volt Ákosa sorozatban, Zoltán üzenetét olvastam fel, de értem, hogy idegesített valakit, ott azért mindenféle színész vagy színész kezdemény is próbálkozott, most minden pejoratív értelem nélkül, tehát a pálya elején lévő arcok is próbáltak feltűnni a Barátok közben akkoriban, és hát Ákos azt hiszem, vagy az Ákost alakító színész nem is lett igazán ismert utána, vagy hát én legalábbis nem tudok róla. Doren azt írja, hogy bármi, amiben Hugh Grant vagy Renée Zellweger szerepel, akkor a Bridget Jones az nem neked való. Egyszerűen képtelen vagyok őket nézni, a Bridget Jones filmekkel konkrétan vallatni lehetne. Liam Neeson a másik ilyen színész, sajna nem tudom őt hosszú távon nézni a filmekben. Színésznök közül pedig Reese Witherspoon a Dr. Seuss óta normálisan irritál az egész lénye. Na hát ezt az üzenetet ki lehet bontani egy kicsit. Az a helyzet, hogy Hugh Grantet én sem szerettem sokáig. Nagyon sok filmben nekem nagyon fura karaktereket hoz, és a feje is idegesít meg, már az a név is, hogy Hugh, ez nem is lehet egy név, szerintem, de mindegy, nem voltam kivékülve vele, de az újabb filmjeiben, az utóbbi 2-3 évben, amiket mondjuk Guy Ritchie rendezett, vagy most volt ez az Eretnek című, abban egész jó karaktereket hoz szerintem, úgyhogy nőtt a szememben, de ez kellett idő. Renée Zellweger érdekes, mert a Bridget Jones-t én pront szeretem, na nem Hugh Grant miatt, hanem a többiek miatt, nekem az bejött, azért a harmadik, negyedik rész már erőltetett egy picit, de igen, Liam Neeson érdekes, volt olyan film például a Star Wars-ban is szerepel, amiben szerettem, volt olyan film, amiben nagyon nem szerettem. Reese Witherspoon-tól pedig nem láttam sok mindent, igen, a Dr. Seuss-i talán a legismertebb szerepe, de tény, hogy tud irritáló lenni, ezt végül is adom. Kitty azt írja, hogy Vámpírnaplók Elena, sajnos ezt nem néztem, úgyhogy ezt csak bólogatva elfogadom, hogy ilyen is volt. Sabina pedig azt írja nekünk, hogy néhány rész után feladtam a Yellowstone-t, Beth Dutton miatt, kár érte, mert jó sorozat lehetett volna. Hát igen, van ilyen, hogy egy sorozat élményt egy nem annyira tetsző színész vesz el tőlünk. Az élőszereplős One Piece sorozat teljes szereplőgárdája, de ez csak az egyik ok, amiért dobtam. Kinézetre úgy tűnt, hogy marha jól választottak szereplőket, de annyira hihetetlen a játékuk, hogy nem tudtam egyáltalán magam beleélni. Igen, mert azért az nehéz. A One Piece ugye egy anime sorozat, és anime karaktereket kellett volna eljátszani valahogyan a színészeknek. Nem láttam még, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, egyébként Kára üzenetére reagálok. Nem láttam még, nem tudom, hogy mit próbáltak a színészek tényleg előadni, de azt meg tudom érteni, hogy ez nem jön át annyira, bár én tegyük hozzá, hogy a One Piece eredeti sorozatát, az animét sem láttam, és a feldolgozást sem láttam, úgyhogy nem tudom. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára, de biztos, hogy folytatjuk még ezzel a témával hamarosan. Holnap egy másik témával jön a Cegdét hangja, de valamikor ezt is újra elővesszük, mert úgy látszik, hogy népszerű volt szerencsére. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a kedves válaszokat is. Hamarosan folytatjuk, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádió. Vörösnándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Segédrádióban.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács

0: Anyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/h sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Az időjárásról.
0: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tiszapárt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felsővezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Az időjárásról.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és

0: tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Az időjárásról.
0: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tiszapárt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoport

0: indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 000-re jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
1: Az időjárásról.
0: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zsebpénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkba.